0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

Poptarisznya .hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: legfrissebb információkért látogassa meg Facebook oldalunkat.
1: facebook.com/poptarisznya. E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Sláger, sláger után.
2: Poptarisznya. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
3: Go ahead.
2: I want to get into it, man, you know.
3: Go ahead.
2: Like a sex machine, man.
3: Yeah.
2: Moving, doing it, you know.
3: Yeah.
2: Can I count it off?
3: Go ahead.
2: One, two, three.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Beethoven Show. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: gitarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Hey man!
3: Hey man!
4: Watch out! It's a woodpecker from space!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: mivel önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

retaliation.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eljött az ideje, hogy egy újabb aktát nyissunk ki, itt a Mix aktákban. A mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás. A mikrofonnál pedig változatlanul... A remek zenék mellett a mai adásunkban rengeteg égetően fontos kérdésre is keressük majd a választ. Ezúttal ugyanis egy olyan évbe repülünk vissza, amelyből kiderül, milyen egy igazi gangster paradicsom. Megtudhatjuk, hogyan ünnepel a Fan Factory. És azt is kinyomozzuk, hogyan lett Cserháti Zsuzsa klasszikusából német technós láger. Egy valamire azonban ez év slágereit hallgatva sem sikerült fényderíteni. Vajon mit akar mondani nekünk Scatman John? És hogy melyik évről?

Scatman John már 12 éves kora óta zongorázott, és egész életében jazz muzsikusként kereste kenyerét. Mivel John kiskorától kezdve erősen dadogott, inkább zongorázással próbálta kifejezni mondani valóját. Több újságíró szerint Scatman olyannyira dadogott, hogy a vele készült interjúkban nem egyszer problémát okozott egy-egy mondat befejezése. Amikor 1990-ben Berlinbe érkezett, néhány producer segítségével sikeresen ötvözte a scat stílust, amely egy speciális éneklési forma a jazzben. Az akkor Európában futó Eurodance stílussal tette mindezt, és Scatman című számával berobbant a slágerlisták élére. Több mint 6 millió lemezt adott el. Saját sikerét abban látta, hogy szerinte legnagyobb gyengeségét, a dadogást sikerült legnagyobb erényévé tenni. Scatman stílusa nem csak Európát hódította meg. Japánban Scatman babákat gyártottak, telefonkártyákat és kólás dobozokat díszítettek arcképével. A sikert sajnos nem élvezhette sokáig. 1999. decemberében ugyanis súlyos betegség következtében elhunyt. Az első mixel, amelyben jön többek között a LaBouche és a Rednecks is, egy kicsit Scatman John-ra is emlékezünk majd itt a Mixaktákban.

Mai időutazásunk során 1995-ben járunk. A mixaktákat hallgatják a kedves hallgatók, és ebben az évben 1995-ben Michael Schumacher hatalmas küzdelemben megvédi bajnoki címét, és így már kétszeres világbajnok lesz. Ausztria, Svédország és Finnország belép az EU-ba, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és Szerbia pedig aláírja a Daytoni békeszerződést, és ezzel lezárul a délszláv háború első szakasza. Itthon az akteleki cseppkőbarlangot a világörökség részévé nyilvánítják. Székesfehérváron pedig felavatják az IBM első kelet-európai merevlemez meghajtó üzemét. Göncz Árpádot másodszorra is államfőnek választják, és immár átkelhetünk a 16 milliárd forintért épült Lágymányosi hídon is. Megismerkedünk a bokros csomaggal, miközben a benzin átlépi a lélektani határnak tekintett 100 forintos árat. Az élet mindig drága. Ez a címe Bruce Willis főszereplésével a második legtöbb bevételt hozó filmnek 1995-ben. Ezt előzte meg a Toy Story, az első egész estés teljes hosszában számítógép által megalkotott film. És ha már a filmeknél járunk, ebben az évben született Coolio, Gangster Paradise című sikere is, ami a Michelle Pfeiffer főszereplésével készült Veszélyes kölykök című film betétdala volt, és amelyért az amerikai rapper Grammy-díjat kapott. A nem éppen makulátlan erkölcseiről ismert Coolio állítólag azért választotta ezt a művész nevet, mert egyszer, amikor az utcán énekelt, odalépett hozzá egy járókelő, és azt kérdezte tőle: mi van? Coolio Iglesiasnak képzeled magad? Na jó, azért ezt ne vegyék komolyan, de azt annál inkább, hogy milyen remek dalok születtek még 1995-ben.

0: megállás nélkül. Mixokták Fi, Tóth, László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu A 90-es évek közepének remek külföldi dalai mellett természetesen visszaemlékezünk egy kicsit az akkori magyar slágerekre is itt a Mixaktákban. 1995-ben vált Kozsóból Szomorú Szamuráj. Ákos pedig mindannyiunk örömére indián táncot járt.
3: Ez egy indián tánc és én elhiszem.
1: Míg a Badödőnek aspirére volt szüksége, addig az Animal Cannibal szerint a legszebb foglalkozás
4: a takarító nő, takarító nő, takarító nő.
1: Charlie ebben az évben is igencsak fontos tanáccsal látott el bennünket.
5: Az légy, aki vagy.
1: A Republik pedig kerget.

Mindezen dalok mellett persze jól megfért a rádióban Diana King első sikere, a Shy Guys, ami a Bad Boys című film zenéje volt. A 14 testvérrel megáldott jamaikai énekesnő a legjobb helyen nőtt fel ahhoz, hogy világsztár lehessen. A szomszédja ugyanis Bob Marley volt, akinek lányához igen jó barátság fűzte, így nem csoda, hogy hamar felfedezték. Úgyhogy mi is fedezzük fel most a harmadik mix segítségével, mire táncoltunk még 1995-ben.

egy rejtélyre szeretném a fényt deríteni az utolsó mixünkkel itt a Mixaktánkban. Manapság a feldolgozások korában már fel sem tűnik senkinek, hogyha két dal nagyon is hasonlít egymásra, sőt, talán teljesen azonos a dallamuk. De nem volt ez mindig így. 1995-ben többen is felkapták a fejüket, amikor meghallották a rádiókban egy német diszjoké Tears Don't Lie című számát. Valószínűleg önöknek is ismerős ez a dallam. Talán innen?

Többen már is lopással vádolták a Marco nevű német lemezlovas, de kicsit büszkék is voltak, hogy ezúton is híres lett egy magyar dallam. Nos, az igazság az, hogy lopásról szó sincs, maximum feldolgozásról. De még csak nem is a Cserháti dal feldolgozásáról. Mindkét szerzeménynek ugyanis közös őse van. Címe Soleado, ami szöveg nélkül szerepelt az olasz Daniel Santa Cruz 1974-es kislemezén, de igazán híresé az amerikai énekes Johnny Mathis tette.

dallam és meg annyi sláger. Nem csoda tehát, hogy sokszor az az érzésünk, ezt már hallottam valahol. Nos, a mai utolsó mixünk, mint az 5 számát én biztos vagyok, már hallották valahol. Ha máskor nem, talán éppen 1995-ben.

0: Mai időutazásunk 1995-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, következik egy újabb év itt a Mixaktákban. A Mixmester ezúttal is Orbán DJ Mix Tamás. A mikrofonnál pedig változatlanul... Ez alkalommal kicsit korábbra megyünk vissza az időben, egy olyan évbe, amelyben néhány énekes csak nehezen találta a szavakat. Sőt, voltak, aki csak egy szótagot ismételtek. A rádió hullámosán találkozhattunk felügyelőkkel, és boxbajnokokkal. A mai Mixaktákban irány 1982. Fantasztikus, fantasztikus! Az első mixünkben először Johann Hölzer következik, vagy nem tudják, hogy kiről van szó, na már is segítek. Ismertebb nevén Falco, ő a leghíresebb osztrák énekes, akit az első fehér rappernek is neveztek annak idején. A Rock Me Amadeus című slágere eddigi egyetlen német nyelvű dalként érte el az amerikai Billboard lista első helyét. Már gyermekként megmutatkozott zenei tehetségem, 5 évesen már megállapították róla, hogy abszolút hallása van. A nevét egy német síugrótól kölcsönző Falco több együttesben is játszott, minden 1981-ben szóló karrierbe kezdett, és a Komisszár című dalával nem csak Európában, de Kanadában, az Egyesült Államokban is komoly sikereket ért el. Számos ismert sláger, többszöri visszatérés, drog és alkohol problémák övezték útját, aztán 1998-ban sajnos egy autóbalesetben vesztette életét a Dominikai Köztársaságban. Bécsben több mint 4000 rajongó kísérte utolsó útjára. A Komisszár mellett jön a Words című világsláger Effer Dávidtól, és a Lion Sleeps Tonight, ami egy amerikai népdal, nagyon sokan feldolgozták, először Carl Denver, és utána körülbelül még 150-en. Jöjjön tehát az első mix 1982-ből.

1982-be utazunk vissza a mai Mix aktánkban. Nem olyan régen volt, hogy a legendás ABBA ebben az évben már fel is oszlott. Átadták viszont az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszát és az 1978 óta épülő Budapest sportcsarnokot is. Akkor még nem gondoltunk, hogy ebből ekkora égés lesz. A BS-ben egyébként rögtön nagy sikerű Omega bulit tartottak, amelyről Jancsó Miklós és Hernádi Gyula Omega Omega címmel forgatott filmet. Még Magyarországon 25. alkalommal szerveztek építőtáborokat, amelyekben 54 ezer diák dolgozott, addig a Broadway-n bemutatták a Macskák című Webber musicalt, amely aztán 18 évig maradt repertoáron. Az építőtáborok mellett azért sikerült megrendezni 1982-ben Budapesten az első Rubik kocka világbajnokságot is, amelyet egy vietnami származású amerikai diák nyert meg 22,9 másodperccel. Ennyi idő alatt a mozikban John Rambo legalább 13 embert mészárolt le, megszerezve ezzel a második legtöbb jegybevételt. Ő csak egy hazatelefonálós földön kívülnek sikerült megelőznie. De nem csak E.T. beszélt hozzánk, hanem egy fekete csodaautó is. Amerikában ugyanis ebben az évben indult el David Hasselhoff főszereplésével a Knight Rider című tévésorozat is. Külföldi film kategóriában pedig Oscart kapott Szabó István a Mephistóért. Ez év novemberében került sor az első kereskedelmi célú űrutazásra a Columbia űrrepülőgéppel. A csúcs technikáért azonban nem kellett a világűrig repülni, hiszen 82-ben piacra került a legendás Commodore 64, ami rögtön az év számítógépévé választották, és megjelentek az amerikai és brit lemezboltokban az első CD-k. Magyarországon 200 ezer példány fogyott el a Hungária Arena című lemezéből. Sylvester Stallone nem csak Rambo-ként uralta a filmvásznat, ebben az évben mutatták be a Rocky 3-at is. A film zenéjét a Survival nevű amerikai rockbanda szerezte. Az Eye of the Tiger 7 hétig tartózkodott az amerikai slágerlisták élén. Besöpört egy Grammy-t és egy Oscar jelölést. Mindezek fényében nem maradhat ki a Mix aktákból sem. Úgyhogy már is jön a második rész, hiszen tudják, még mindig 1982-ben járunk.

0: Két név és rengeteg klasszikus megállás nélkül. Mik szokták? Bíj, Tóth, László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. A 80-as évek eleje nem csak a külföldi slágerektől volt hangos. Itthon ugyanis már javában dübörgött a zenevonat.
3: Ha jár a zenevonat, ó, a zenevonat.
1: A V-motorok egy angyal lányt keresett.
4: Angyal lány, hol jársz?
1: Komár László egy fésületlen hölgynek udvarolt.
5: Mond kis kócos, hol van a mamát? Úgy érzem, újra látnom kéne már.
1: A Hobo Blues Band felvette a Kőbánya Blues-t. Máté Péter pedig már tudta, hogy
6: egyszer véget ér a lázas ifjúság.
1: A Mix Akták 1982-es adás azonban még korán sem ér véget. A harmadik mixben következik egy kaliforniai rockbanda, a Toto. Nevüket állítólag Dorothy kutyájától, az Óz a nagy varázslóból kölcsönözték. 1977-es megalakulások óta 17 albumot jelentettek meg, és 7 Grammy-vel tüntették ki őket. Egyik legnagyobb slágerük az Afrika. Utána pedig jön Joan Jett, aki nagyon szereti a rock and rollt. A Boy George által vezetett Culture Club is követelt magának helyet ebben a részben. A mix végén Albano és Romina Power, fogadjunk, hogy tudják a dal címét. Még jó, ez a Felicita.

Elérkeztünk mai utolsó mixünkhöz. Tudják, 1982-ben járunk. És hogyha 82, akkor Olivia Newton-John. A hölgy neve manapság a legtöbbeknek, talán csak a Grease című film miatt lehet ismerős, pedig Olivia a 70-es, 80-as évek igazi szupersztárja, szexszimbóluma volt. A countrytól a poppon keresztül a diszkóig több műfajban is sikert aratott, és mint a Grease-ben láthattuk, színésznőként is megállta a helyét. Fémjelzi pályafutását a Grammy-díjak száma, ami szám szerint pontosan 4. A 80-as években az egyik legnagyobb slágerével a legtovább vezette az amerikai slágerlistát, úgyhogy Olivia Newton-John nem maradhat ki a mai buliból sem. Jön még a Don't Go, a Yazoo-val. A szinti pop duo ismertebb tagja az a Vincent Clark, aki ott volt a Depeche Mode születésénél, és az Erasure tagjaként is számos sláger fűződik a nevéhez. A duo mellett érkezik majd egy trió is, ami igen fantázia dúsan, trió néven látott napvilágot, és meghallgathatjuk a mindenki által ismert legnagyobb slágerüket, ami úgy kezdődik, hogy aha, aha, aha. Igen, igen, ez a Da, Da, Da, Stefan Remlerről van szó, aki azt mondta, hogy ez annyira rossz ez a dal, amit akkor írtak, hogy ez már szinte jó, és hogy mennyire jó, 13 millió példányt adtak el belőle a világon. Soha sem tudhatjuk tehát, hogy miből lesz sláger. Az biztos, hogy a most következő 5 dalból az lett 1982-ben.

0: Mai időutazásunk 1982-be repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető a viszonthallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mert ami most jön, arra nem lehet felkészülni. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
2: Kellemes délután mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Mixtúra a poptarisznya.hu-n. Szerda van, 2 óra, ilyenkor indulnak a legnagyobb slágerek, leginkább a 90-es és a 2000-es évekből, és hát olyan formában, amely nem megszokott. Egy rádió műsorban remixek, mashupok, egyvelegek, mindenféle dolog lesz itt, hazai is és külföldi is, szokás szerint a következő 2 órában. Ehhez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Kezdjünk már is bele Marky Markkal 1991-ből, amikor még nem a filmvásznon rohangált különböző akciója, jelenetekben, hanem rapperként képzelte el az életét. Ez a Good Vibration. A mikrofonnál Orbán DJ Mix Tamás.

0: Ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: A Mixtúrát hallhatjátok a poptarisznya.hu-n, ahol most jönnek a mashupok, amelyek az utóbbi években hát mindenképpen teret nyertek, DJ-k remekül ki tudtak bontakozni ezáltal az új műfaj által, és hát szerintem egész sokan szeretik azt, amikor új dalok keletkeznek régi dalok összetevőiből, és a slágerek teljesen új értelmet kaptak. Olyannyira megy ez a műfaj külföldön, hogy már komplett albumokat jelentetnek meg, és hát a mashup az nem csak zeneileg mashup, hanem videóklippeket is készítenek hozzá. Ennek nagy mestere Panos T, aki össze is gyűjtött egy dupla CD-re való albumot, persze ez természetesen nem jelent meg, de az internetről bárki által letölthető. Mashup of the Titans, ez a sorozat a címe, mert ez már időközben egy sorozat. A hatodik résznél járunk, ami nem olyan régen jelent meg. Na, erről hoztam egy egészen új mashupot, DJ Ryson, új, mert most készült a dalok benne természetesen sokkal korábbi, a 90-es évekből, a 2000-es évekből, és még a 80-as évekből is találhatók meg benne. Sok minden lesz ebbe a következő 3-4 percbe, de egész jól van összerakva. You Relax Me Against the Music. Ez a címe, és így hangzik.

0: és Sean Paul a rap, és hát a dal is igazán aktuális, bár így Cool Temperature nevet kapta. Ez a jó kis mashup, ezt hallottátok itt most a poptaisnya.hu-n. Folytatjuk DJ Pullal, az elmúlt adásokban már megszokhattátok, hogy ezt a jó kis mix folyamat itt, aki esetleg még nem ismerte, most az adásból mindenképpen megismerheti. Egy újabb negyed óra tömény 90-es évek DJ Pultól itt a Mixtúrában.
1: Mixtúra, Urban DJ Mixtúra.

Majdnem megdöglöttem, hajtottam a nőre, mint a kegyetlen. Bevetettem neki minden praktikát, hetente kétszer látogatta meg a patikát. Mivel a vitamin állomány a padlón volt, és a vércukrom is néha-néha kihagyott.

0: Ez itt a Mixtúra, a poptarisznya.hu-n.
1: A mai céldátum 2000 itt a Mixtúrában. Ebbe az évbe megyünk vissza, és meghallgatunk 5 darab remek slágert, mondjuk azt, hogy világslágert. Anastasia, Tom Jones, Madonna, Rednex és a Bon Jovi. Szerintem ez egy remek kis összeállítás lesz, főleg mert én csináltam. 2000-ből hallgathatjuk meg ezt a mixakták egyveleget itt a következő 10 percben, az 5 dal összemixelve egyben. Így hangzik.
2: Hey, Mr. DJ.

0: Justin Timberlake-kel zárjuk a mai mixturát, a Senyorita is elköszön, és hát a műsorvezető is, aki Orbán DJ Mix Tamás. Én már a búcsúzom. Sziasztok!
1: Ez volt a Mixtúra. Tarts velünk a jövő héten is. Mixtúra, a legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
2: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
1: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n. Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Poptarisznya Oldies.
2: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
1: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be. Akár nappal.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És eljött egy újabb nap, egy újabb szerda, és egy újabb lehetőség arra, hogy valami izgalmas témáról beszélgessünk Ildivel közösen. Ez itt a sávváltás az üzletben, és a mai alkalommal egy olyan témát hoztunk, ami talán engem legalábbis nagyon érdekelt, Ildi, nem tudom, hogy téged, hogy mennyire.
3: Üdvözlök mindenkit, én is, hát érdekel, csak sokszor fáraszt.
2: Hát mondhatjuk azt, hogy a mai modern világban azért egy nehéz terület az, amikor üzletszerzésről beszélünk, és itt most nem is a hagyományos értékesítésről van szó, hanem kimondottan arról, hogy régen hogyan is volt az, miként működött, amikor egy üzletet szerettünk volna megszerezni, és mi változott azóta a mai napjainkban lévő nagy forradalmak után. Úgyhogy ma ez lesz a témánk, hogy hogyan is tudtunk üzletet szerezni régen, kicsit visszatekintünk a régi céhes időszakokba is, de csak érintőlegesen megnézzük, hogy ott hogy miként működtek a dolgok, és aztán megnézzük azt, hogy mai nap, a napjainkban hogyan is működik egy jófajta üzletszerzés, és milyen trükkök, tippek lehetnek, vagy éppen akár különleges buktatók, amit sokan el szoktak követni. Úgyhogy ez a mai témánk, és itt ebben szeretnénk egy kicsit elindulni, eligazodni, hogy mi is volt az, ami régen volt, és mi az, ami lesz a jövőben. Szerinted, Ildi, melyikkel kezdjük?
3: Hát akkor történelmileg kezdjük a időrendben, akkor menjünk vissza, te a középkorba szeretnél visszaugrani, mert majd én, ahol becsatlakozom, az lehet, hogy már inkább az ilyen 70-es, 80-as évek, de szívesen utazom veled egyet, nagyot.
2: Jó, hát végül is utazzunk, tippeljünk, hogy melyik irányba menjünk el, hogy mi lenne. Nyilván most azért nem szeretnék itt a keresztes dolgok korába lévő üzletszerzésre beszélgetni, vajon ott mi volt az egy aranytallér meg a hasonlóknak a metódusa, de hogyha belegondolunk a régi időkre, akkor elmondhatjuk azt, hogy régi városokban valahogy azért ott voltak szakértők, csak akkor nem szakértőknek neveztük őket, hanem mesterembereknek, és akár a kézművesek, akár a kereskedők, mindenhol volt valamilyen kis tömörülés, ahol együtt próbálták meg a saját portékájukat, terméküket, vagy a szolgáltatásukat értékesíteni. Ugye voltak még a papok, meg a hasonló ilyen izgalmas szekták, ugye akkoriban annak idején, ott is valahogy kellett üzletet szerezni, hát nem lehetett ilyen halni. És egészen elmentünk odáig, hogy valamilyen terméket, szolgáltatást előállítottunk, például gabonát, vagy bármit, valahogy azt el kellett tudnunk adni, hiszen a családunknak az élete is ezen múlt. Nyilván most tételezzük fel, hogy a földes úr nem veszi el a dolgainkat, és kivesszük a piacra. Ugye ez volt az első és legizgalmasabb része, hogy a piacra mentünk kereskedni elsődleges.

0: lehetőség.
1: És elég volt egyszer hibázni.
0: Igen, ott nem segített, vagy rontott a marketing, meg semmilyen reklám, hanem ott tényleg az volt, hogy ha jó volt a gabonám, akkor cseréltél velem, ha meg nem, akkor meg egyel arrébb mentél. Nekem ez amúgy tetszik.
1: És vissza is lehetne hozni. Uh-huh. Szerintem amúgy a mai napig is részben, de működnek ezek a dolgok. Még olyan szinten is, hogy hiába akármi digitális terméket, vagy tanácsadás szolgáltatást adunk, azért néha-néha fölmerül ez a kérdés, hogy mit adok cserébe, akkor jó lesz úgyis, és van, amikor éppen pont szerencséje van valakinek, és nekem is szükségem van valamire, vagy éppen olyan kapcsolatunk van, ahol ez így jókor jön, jó helyen, és nyilván, ha tudunk egymásnak segíteni, támogatni, mert ugyebár mi hiszünk az értékteremtésben, akkor ez egy hasznos, különleges kis kiegészítő segítség mindenki számára, mert tudjuk, hogy ha egyszer segítünk valakinek, akkor utána ezt vissza fogjuk valószínű kapni.
0: Egyébként ez most is működik, ugye csak most nem cserekereskedelemnek hívjuk, hanem bartelezésnek, amikor igen, azt mondom, hogy folytathatunk úgy is üzletszerzést, hogy nem fizetünk egymásnak, hanem ilyen zöld pénzt használunk, vagy valami megállapodunk abban, hogy én nem tudom, csinálok neked egy stratégiai tervezést, te megcsinálod cserébe az én honlapomat, vagy a ráfrissítesz, uh-huh. Ugye mindenki azt próbálja nyilván megvenni, amire vagy nincs ideje, vagy nincs szakértelme, vagy pedig lenne rá ideje is, meg szakértelme is, de valahogy úgy érzi, hogy addig, amíg ő ezt csinálna, addig valami egészen más hozzáadott értéket termelgetne, ahelyett, hogy ezzel bíbelődne, úgyhogy én például mindig boldogan adom át nálamnál az adott területen okosabb, értelmesebb, gyorsabb embereknek a munkát, mert mindig fejben számolom, hogy amíg én ezzel 24 órát eltöltök, meg megfaggatom a különféle okosságokat digitálisan, addigra én a saját területemen 10-szer annyit keresek vele, úgyhogy nem éri meg ezzel foglalkoznom nagyon sokszor.
1: És nagyon így visszavetítjük ezt az idők ezrelékében, ugye évekkel számolva, akkor ott is, amíg te mondjuk megtermelted a gabonát, mert a földeken voltál szakértő, a másik személy meg kovács volt mondjuk. Képzeld el, pár nappal ezelőtt beszélgettem valakivel, és kerestem ezt a szót, hogy vajon ki volt az, aki mindig itt a fémet, a vasatot megművelt, és akkor hát a kovács, mondom, végül is nem egy olyan híres magyar név, igazából nem tudom, én nem jutott eszembe.
0: Végre nem az asztalosokkal jövünk, mint általában az adásainkban.
1: Igen, és ha belegondolunk, amúgy ott is kellett asztal, úgyhogy milyen régi kultúrája van, ott nem volt ilyen, hogy üzleti tanácsadó, besétáltott a kis ruhájába, és akkor megmondta, hogy na figyelj, kovács, ha te most ezt ide teszed, és azt meg ott melegíted meg, és hamarabb fog végigmenni az a folyamat, akkor naponta két késsel többet fogsz készíteni.
0: Hát a másik meg az, hogy ugye a kovács az egy jó példa, mert akkor is voltak monopól helyzetben lévő szakértők, mert mondjuk amíg esetleg kosárfonóból több volt a környéken, addig a kovács ott a falu szélén azért általában egy, max. Nagyon kettő volt. Tehát voltak akkor is már olyan szakmák, meg olyan nevezők egyszerűségkedés szolgáltatók, akiket nem nagyon lehetett cserélni, vagy nem lehetett változtatni, vagy váltani, mert vagy hozzámentél, vagy elgyalogoltál még nem tudom, 50 kilométert mondjuk. Úgyhogy izgalmas lehetett. Én nem tudom, mi láttam volna abban az időben, vélhetőleg amúgy nem földműves, mert ahhoz azt hiszem akkor sem értettem volna, ha most egy időutazáson vennénk részt. De mondjuk szívesen foglalkoztam volna valami kis kézműves dolgok előállításával, mondjuk ilyen agyagedényeket gyártottam volna, és ott is nagyon fontos lett volna talán az a tapasztalat, hogy mi az, amire szüksége van az embereknek, mert lehet, hogy szívesen csináltam volna ilyen önmagába visszatérő nyakú edényeket, hat füllel vagy fül nélkül, vélhetőleg senki sem vette volna. Tehát mindig is fontos volt, hogy az igényekre reagáljanak az emberek, és ne csak is a saját maguk kedvére alkossanak.
1: És ugye abban az időben azért megvolt még az is, hogy szép lassan a korral előjöttek ezek a céhek, meg a műhelyek, de ha még visszatérünk arra, példára mondtad, hogy a kovácsból azért nem volt annyira sok, hát nyilván, hogy ez egy komoly tanulási folyamat volt. Tehát nem úgy működött, mint régen, vagy régen, mint ma, hogy én ma reülök a számítógép elé, elkezdem nézni a különböző videókat a különböző csatornákon, és hirtelen szakértővé avanzsálódok, és utána megváltom a világot. Nyilván van ilyen gyors tanuló, tehát ne tagadjuk le, tehát léteznek ilyen dolgok, de azért ott el kellett tenni egy kis időnek, és gyakorlati tudást is kellett szerezni. Tehát azért csak meg kellett csinálni, meg kellett tanulni, és ott annak idején azért nem úgy kezdtük egyből a munkánkat, hogy mi szakértők vagyunk, úgymond, hanem végig kellett járni ezt a ranglétrát, hogy akár egy inasból, vagy egy kis szánsegédből hogyan lett a legény, majd ugye utána a vándorút, mesterember, és vissza lehetett menni oda, hogy neki fel kellett építeni a saját személyes hírnevét. Tehát nem csak az volt, hogy mesétáltam, kiraktam pár

0: Facebook posztot, és akkor onnantól kezdve dől a lóvé, meg van egy webshopom, és akkor jön a, nem tudom, nem cserekereskedelem, de a zöld hasú.
1: Igen, nekem ez mindig is nagyon romantikus volt ez a inas évek után, ez a vándor élet, amikor az ember meglátogatta a kora leghíresebb mestereit, és ott éveket is eltöltött. Ez szerintem szenzációs lehetett. Én nagyon irigylem, hogy így visszamenőlegesen. Jó, rengeteg rossz dolog is volt a középkorban, még mielőtt valaki megvádolna azzal, hogy itt romanticizálok egy olyan kort, amit talán most egy hétig se bírnánk ki a modern emberként, de maga az a dolog, hogy valakinek volt arra ideje elmélyülni, specializálódni valamire, ami évekig tartott, mire valóban azzá vált, amit utána ő el tudott adni, vagy amit pénzét tudott tenni, ez most így utólag nézve nagyon irigylésre méltó, vagy legalábbis én nagyon-nagyon élvezném.
0: Behoztál egy kulcs gondolatot, az időt. Nem hiszem, hogy ott nagyon aggódtak akkoriban, hogy 5 perc múlva kezdődik a műsor, vagy éppenség, bármi egyéb. Ott ilyen lazább volt szerintem az élet. Nyilván a lazaságot most nem arra értem, hogy anyagi függetlenségben élt mindenki, mert azért tudjuk, hogy nem ilyen volt. De ott kevésbé aggódtak, hogy olyan elkések, mert napi 16 órát dolgozok, hanem ott a munkát is egy másfajta felfogásként kezeltük szerintem annak idején.
1: Részben meg ott az embereknek abban a korban azért nem az volt elsősorban az igénye, hogy karriert építsen, mert viszonylag kicsi volt a mobilitás, tehát úgy értem, hogy az egyik társadalmi csoportból fölfelé klasszálódni, fölfelé lépni azért.
0: Ha sok nem elvettél királylányt, megmentetted a sárkánytól.
1: A mesében, igen. De hogy mondjuk egy egyszerű embernek nem az volt a karrier terve, hogy akkor ő belőle most nem tudom, nemes lesz, mert egyrészt arra születni kellett, másrészt meg ezer másokból nem tudta ezt elérni, tehát abban az időben az emberek általában a saját társadalmi csoportjukon belül önmagukhoz képest igyekeztek nyilván előre lépni, illetve hát nyilván az apa próbált örökíteni valamit a fiára, ugye nagyon sokat gyűjtöttek, próbáltak segíteni a következő generációnak, de azért ez egy nagyon kutya nehéz élet volt, na, akárhonnan nézünk.
0: Hát ott nem volt az, hogy autóval átviszem a rakományt a másik helyre, ott lovas kocsi volt, de szerintem az is azért jó buli volt, bár valljuk be, hogy nem utaztam volna Ausztráliába abban az időben szerintem.
1: Nem is tudtál volna róla, hogy van ilyen.
0: Hát igen, és ha tudtam volna, könnyezett volna a szem, hogy vajon ott a kis nyulak, hogy futkároznak azon a másik földgömbön részem, szigeten, úgyhogy hát ez egy másik világ volt, de nyilván ami még egy ilyen köztes átmenet, azért oké, ott is voltak jó szakemberek, jó szakik, ott is kellett ugye ezt a hírnevet építeni, nem posztolgattak naponta, ott maximum vart az asszony valami plakátot, és akkor kilógott, így elképzettem magam előtt. Most képzeljük el azt a szürreális élményt, hogy így lovas kocsival így vágtatsz befele a kis faluból át a városból, ott nagy várfal,
1: és
0: minden.
1: És lobogtatod a kezedben a szőttest, mint egy ilyen.
0: Osztogatják az emberek ott a névjegykártyákat, bele van varva egy ilyen kis, nem tudom, ruhába, rongyként, lóg lefele az egyik ablakon kifelé egy ilyen banner, hogy jövő hét kedden koncertet tartunk.
1: Maximum a cégtáblák.
0: Kocsmában.
1: Cégtáblák ugye nyilván kín voltak, meg lehetett látni, hogy ez hol lakik, meg itt lakik, de valóban abban az időben nem szájhagyomány útján találták meg az emberek egymást, értem szerint, illetve egyik a másikat ajánlgatta.
0: És voltak múltkor azok a szakmai közösségek, ahol ajánlották, igen, ugye, igen, egymást, igen, ilyen
1: számpalban. Múltkor olvastam azt a könyvet az Élet Mátyás király udvarában, és abban volt egy ilyen külön rész, hogy hogyan tudták az emberek meg egyáltalán, hogy valami azonban az adott környezetben létezik, főleg egy új dologról, hogy hogyan sikerült felhívni a figyelmet, és akkor ugye az ilyen vásárok, ma már úgy mondanánk, hogy kiállítás, vásárokra mentek el emberek, és akkor ott tapasztalták meg, hogy van ilyen, hogy.
0: Ez olyan, mint hogyha most a Hung Expo-t oda képzelnénk, vagy inkább ez a csütörtök, vasárnap, pénteki, nem tudom, milyen piac időszakokat, hogy visszahozva egy napi szintre.
1: Igen, akár mindkettő, de hogy alapvetően a vásárok voltak azok, ahol az emberek megmutatták a, nem csak az aktuális sportékeiket, hanem hogyha valami újat kitaláltak. Na most akkor vagy totál elmebetegnek nézték őket, vagy így hirtelen elterjedt, vagy általában valami mecénás, hogy valaki fölkarolta, és akkor mindenki szeretett volna olyat.
0: Hú, most akkor képzeld el, abban az időben ott a piacra kiraktak volna egy ilyen szőt weboldalat, és akkor mondták, hogy ezt vedd meg. Egyből vitték, mágiára vele.
1: Igen, hogy leültettem volna a piacon az embereket, hogy akkor most menjünk egy kört, és mindenki mondja el, hogy képzelj el a jövőjét. Mentem is volna a mágiára ezzel a vörös hajjal, meg pláne. Úgyhogy, ja igen, ez vicces.
0: És mi lett volna abban a jövőben? Hát, fölkeltem, bevetettem mindent, az ágyamat is, kimentem dolgozni, hazajövök.
1: Én egyébként néha romanticizálom ezt az egyszerűséget, nem az emberi egyszerűséget, hanem a dolgok egyszerűségét, mert azért nem tudom te, hogy vagy veled, de engem ez a többszintű feladatok egyidejű végzése, tehát amikor ugyanabban a minőségben kell egyszerre 5-6 különböző dolgot csinálni, ez engem nagyon-nagyon lefáraszt, tehát így estére, hétvégére mindig úgy érzem, hogy úristen, tessen leégett az agyam, és talán, hogy emiatt örülnék annak egy olyan munkának, amikor mondjuk az a legfőbb gondom, hogy 4-5 év alatt elkészítsek egy kardot, ami úgy igazán jól néz ki, meg igazán hasznos.
0: Szóval most esküszöm, rákeresek, hogy hány év alatt lett meg egy ilyen kard, 4-5 év alatt, akkor elég sokáig tartott volna egy hadseregnek összerakni.
1: Ez egy különleges kard lenne. Te ezért keres rá. Ugye most a modern eszközhez nyúlsz, ugye nem tudsz, a középkorban nem tudtad volna megtudni, hogy hány év alatt készül, kénytelen lettél volna nekem elhinni, hogy ez 4-5 év alatt készül.
0: És amúgy azt írja, hogy összesen körülbelül 1-3 hetet vett igénybe.
1: No, akkor nem egy kart
0: készül. Volt egy penge, kovácsolás és edzés, az 2-5 nap, a csiszolás és polírozás 3-5 nap.
1: Ja, hát én egy nagyon markolat. Különleges kardról beszéltem. Persze, ez csak túlzás volt a részemről.
0: Hát meg kellett volna a bányában. Igen, a bányászatot is
1: hozzáteszik. Onnantól kezdem, akkor igen.
0: És hogyha belegondolunk, amúgy jó, nyilván most a céhektől indultunk, de ott volt az ős emberek idejében, ott is azért volt. Hát anyuka megnyúzta az állatot, úgymond, amit apuka elejtett, abból csináltak mondjuk egy nadrágot, nevezzük nadrágnak akkoriban, nem biztos, hogy így nevezték, de aztán nem tudom, bogyós gyümölcsökre, vagy mire cserélhették el.
1: Hát nyilván ott azért az emberek nem ilyen kis kettesével laktak, hanem
0: közösségekben.
1: Valami nagy közösségekben, igen. Ahol azért ott szintén fel volt gondolom osztva, hogy ki mire alkalmas, nem tudom elképzelni, hogy ez ne így lett volna, illetve hát ugye ott is specializálódtak az emberek.
0: És azért megvolt ott is, hogy hát hogy ez a típusú személy vagy, most nyilván nem akarok itt a egyenjogúságban belemenni, de akkor valószínűleg nem őt küldték el vadászni, és hogyha arról volt szó, akkor megvolt az is, hogy kiszedte a gyümölcsöket, kifogta a halat.
1: De ez nagyon jó időszak lehetett, ha belegondolsz, mert itt igazából most ma ugye az üzletszerzésről beszélgetünk, de ott mindenki vevője volt.
0: Igen.
1: Ez fantasztikus lehetett.
0: Ma is vajon így van szerint?
1: Hogy mindenki vevője? Igen. Szerintem igen, csak nem feltétlenül egy időben van szükséged ezekre az összetett dolgokra, tehát hogy valószínűleg időben lehet, hogy most én mondok neked valamit, hogy szerintem neked ezre szükséged lenne, és lehet, hogy 4-5 év múlva, most, hogy már 4-5 évnél maradjak, mert az előbb a karnál nem jött be, hát ha itt bejön. 4-5 év múlva azt mondod, hogy fú, ki is volt az a csaj, aki ott azt mondta, hogy...
0: Kaptam egy kardot 3 hét alatt, ez mit akart 3 évig? Mennyit akart ezből lehúzni rólam?
1: Szóval igen, szerintem most is mindenki vevője, csak egyrészt nem tudunk választani. Tehát, hogy majd biztos később is még többet beszélünk erről, de engem, ami még így a egyidejű feladatok mellett a legjobban fáraszt ebben az üzletszerzésben, meg hogy én milyenként kitől vásároljak, az, hogy nagyon-nagyon nagy a választék. Uh-huh. Tehát nem tudom, te hogy vagy vele, most egy egyszerű női példa, hogyha bemegyek egy olyan parfümboltba, ahol 28 ezer parfümből lehet választani, nagy valószínűséggel üres kézzel jövök ki.
0: És magadra fújtad a félboltot, és kiütésekkel.
1: De legalább látszik, hogy próbálkoztam, vagy érződik, hogy próbálkoztam.
0: Igen.
1: De ha mondjuk bemegyek egy kisebb üzletbe, ahol mondjuk van egy...
0: 3 parfüm.
1: 3-4, abból jó valószínűséggel fogok vásárolni. Tehát ez a döntésfáradtság, ugye egyszer már beszéltünk róla pár héttel ezelőtt, hogy egyszerűen nem tudjuk már eldönteni, nem tudjuk feldolgozni ezt az információt, hogy pontosan mire is van szükségem, és ebből a rengetegből tényleg melyik legyen az.
0: És akkor még nem beszéltél arról, hogy egyes boltokban, ugye ott vannak ezek a reklámok, ahol nagy plakátszerűen a bolton belül is el akarják adni magukat, tehát ugye azért a középkori üzletszerzésnek inkább az volt a lényege, hogy valaki szépen beágyazódjon abba a közösségbe a minőségi termékével, és ott bizonyítson azzal, amit ő szolgáltatott, nem pedig, hogy hangosan ordibálva eladja magát. Most itt az ordibálást átvitt értelembe, plakátokon keresztül értjük.
1: Jó, nyilván a vásárban azért kellett kiabálni, hogy ott meglássák, hogy ott vagy, de valóban így van szerintem, hogy egy, ez lehetett amúgy a buktatója is, hogy egy közösségbe beágyazottál, és ha jól csináltad, akkor nagyon gyorsan elterjedt a híre, hogy te jó mester vagy, de ennek a másik oldala is. Tehát, hogy mostanában a mai korban sokkal könnyebb mondjuk ebben a zajban elbújni is.
0: Megkitűnni is.
1: Régen, hogy nyilván ez volt az a szó, hogy kontár, hogyha valaki ugye nem értette ahhoz, amit mondott, csinált, vagy csak mondta, akkor az is gyorsan elterjedt, hogy ő ehhez valójában nem ért, csak úgy csinál.
0: azért csak annyit elmondok, hogy így ránéztem a képernyőmre, és ez volt az első szó, amit megláttam, amit most mondtál, hogy tök véletlenül.
1: Hogy Konter?
0: Igen.
1: Aha, hát igen. Ez most kérdés egyébként, hogy az üzletszerzés ezt a hogyan kapcsolod hozzá, mondjuk ha...
0: Hát most itt ebben a konkrét gondolatban ugye ott jelent meg nekem ez a kapcsolódás, hogy a céhes időszakban nem csak egy ilyen szakmai szervezet jött létre, ahol benne voltak ezek az adott személyek, hanem hogy egyfajta ilyen üzleti védőhálóként is nevezhettük azokat a céheket, hiszen ott bár megvolt ez a verseny, de korlátozottabb volt, hiszen abban a C közösségben ott megvolt mindenkinek a szerepe, kiszűrték a kontárokat, úgymond itt jött ez a szó nekem, hogy kiszűrték a kontárokat, és ugye volt egy ilyen biztos piaci helyzet, egy biztos piacot teremtettek úgymond a tagoknak és egymásnak, hogy az a kart, ha elkészül, ha kell 3 hét vagy 3 év alatt, de legalább nem fog elhajlani, miközben futok vele a másik után.
1: Igen, ez az egyedi termelés, meg a minőségi termelés ott azért nyilván sokkal erőteljesebben volt szempont, mint mondjuk a mai korban, ahol inkább a mennyiségre termelünk, és persze mindenki azt, ugye van egy ilyen mondás, hogy nem horroráron minőséget, szoktam ilyen kereséseket látni, hát minőséget azt továbbra is meg kell sajnos fizetni, mert van benne idő, meg az a képződés, az a munka, amit az előbb mondtál, hogy van, akinek nagyon hosszú időbe telik, amíg ezt tényleg magas szinten elsajátítja.
0: És ugye, hogy erre így ráfűzek egy jó kis számmal, ugye régen a minőséget is megfizették valamivel, most is megfizetnek valamivel, úgyhogy mi lenne más ez, mint hogyha valamivel megfizetnénk most ezt a zenét is. Move your body, burn it up! Move your body, burn it up! Move your body, burn it up! Just dance and move your body! Move your body, burn it up! Move your body, burn it up! Move your body, burn it up! Just dance and move your body! Burn it up! Burn it up! Burn it up! Burn it up! Burn it up! Burn it up! Burn it up! Just dance and move your body.

0: to move your body.
1: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
2: És akkor ki hallotta belőle a money, mivel is kellett fizetni annak idején, és hogyan. Nyilván azért lesz ennek még egy jobb verzió és egy pár perc vagy múlva, de végül is rájöttünk, hogy akkor mivel is fizettünk, ugye akkor is, meg most is beszéltünk a cserekereskedelemről, meg arról, hogy mégiscsak lehetne valamit cserélni is, hogyha valami jó szolgáltatásunk van. Szóba kerültek ezek a céhes vonalak, hogy ott volt egy szakmai közösség. Szerintem ez a mai napig is megvan még, csak most azok a szakmai közösségek talán másképp működnek. Voltak ugye nyilván itt akár az olajtrösztök is, meg egy csomó minden olyan dolog, ami a mai modern világunkban már így begyűrűződött. De a régi időből azért vissza lehet hozni azt, hogy ott nem az volt, hogy ki volt hangosabb, hanem kinek volt jó minőségű a terméke, és az alapján bíztak meg valakiben. És ha ott valaki hibázott, azért nem tudott csak úgy eltűnni, hogy nyitok egy új céget, és akkor folytatom a... Nem kimondtam egy iparágat, de nem szeretnék megsérteni senkit, hogy majdnem rám komlott valami, de ilyen szempontból egy kedves, jó tanács, ha valami szolgáltatást, vagy bármit is adunk, nyújtunk, akkor lehetőleg törekedjünk arra, hogy az jó legyen, és ne azért csináljuk, hogy a tömeget próbáljuk elárasztani a világot, amire lehet, hogy nincs is szükség.
3: Egyébként szerintem az is fontos, hogy erről a témáról beszélünk, hogy most felmerülhet ez a kérdés, hogy került ez a téma ma ide, vagy miért beszélünk erről ilyen hosszasan, mert én azt tapasztaltam, és egyébként ez bennem volt, amikor a vállalkozás indítás elején, hogy ez az üzletszerzés, ez valami külön szakma, amit így meg kell tanulni, meg nagyon csiszolni kell a képességeket, de hogyha most visszatekintünk a beszélgetés elejére, akkor ez az egyik legtermészetesebb emberi működés, és nem akarom itt most az ezzel kapcsolatos szakemberek, hogy mondjam, érdemeit kisebbíteni, akik üzletszerzésre alapozták az üzletüket, hogy azt tanítják meg másoknak, de ha belegondolunk, ez mindig is egy nagyon természetes működése volt egy gazdaságnak, hogy én előállítok valamit, azt eladom, te megveszed, abból veszel valami mást, és ez így pörög, és nem hiszem, hogy a középkor, vagy az újkor emberei, vagy akár a 20. század elejé ember az elment volna egy képzésre, hogy most ezt ő hogy csinálja, hanem egész egyszerűen ez egy teljesen természetes működés, és ebből lett aztán a mai korban nagyon sok olyan melléktermék, vagy olyan termék, vagy olyan szolgáltatás, amit nem szabad sem alulértékelni, most nem azt mondom, hogy nincs rá szükség, de túlértékelni sem uh-huh. szeretném.
2: Meg abban az időben is, hogy kialakultak, például ezek a kereskedelmi útvonalak, ugye ez is egy nagyon jó kis dolog volt, amikor felfedeztük, hogy vannak ám itt azért lehetőségek, vannak még plusz olyan szolgáltatások, termékek, amik különböző országokból jönnek, és amúgy itt nem biztos, hogy megteremnek, és az is egy jó irány volt. Úgy akkoriban nyilván, ahogy bővültek a keresleti, kínálati oldalak, azért ott megjelentek ezek az úgynevezett váltók, mint a bankok előtti időszakban, ugye a távolsági üzletelés, és rengeteg olyan dolog közben bejött az életbe, ami plusz lehetőségeket is nyitott, hogy mondjuk, ha tényleg azt nézzük, egy jó kis lembászon vagy valami, ugye beférjen az öltözékbe akkor is már, és ott is megvoltak azért a lókötők, hogy mondjuk így, ahol próbáltak ott simliskedni emberek, nyilván akkor még kevésbé volt divat, hogy kérem a számlát. Tehát az sok minden alakult meg, azért sok minden fejlődött ilyen vonalon, de azért a mai világ dinamikája egy kicsit kezdett az a digitális, nem tudom, őrületté átalakulni. Annak idején emlékszem, amikor még a számítógépet így bevezették, és mondtam, hogy milyen jó lesz az életeit mindenkinek, most ezt úgy mondtam, mint hogyha az én időmbe pont vezették volna be, de mondhatjuk amúgy, hogy igen. Úristen, de...
3: Akkor születtél.
2: Igen, amikor ott volt az első számítógépem, igen. Úgyhogy én már nyilván ebbe a digitális világba szép lassan bele szöktem. Pont még az előző időszak, meg a következő időszak, a kettő között még volt azért. Én még kijártam az utcára is, de azért most már játszottam is. A mostaniak meg hát digitálisan vannak az utcán is.
3: Igen, de azt is gondolom egyébként, hogyha most itt picit már nem az annyira távoli múltról beszélünk, amit itt beszélgettünk korábban, hogy nagyon sok olyan üzletszerzési forma volt, ami most is megvan, csak átalakult. Most akkor én is visszamegyek kicsit a gyerekkoromban, ami egy picit hamarabb volt, mint a tiéd. Akkor ugye általában ilyen a kirakatok voltak azok, amik borzasztó fontosak voltak, mert ahogyan az emberek sétáltak, az egyik ilyen információforrás az az volt, hogy mit tettek ki a kirakatba, és ezt nagyon gyakran rendezték. Tehát a kirakat átrendezése, a kirakat tervezése az egy nagyon fontos üzletszerzési tevékenység volt. Ma nem tudom, hogy hány ember nézi a kirakatokat. Ilyen, ezzel a szemmel, hogy mit lehet ott kapni, vagy inkább előtte megnézi az interneten, kiválasztja, adott esetben már meg is veszi, mert ki is szállították hozzá. Vannak olyan emberek, akiknek nem annyira megfelelő ez a digitális vásárlás, és azoknak még mindig nagyon fontos, hogy mi van ott helyben. De én emlékszem arra, hogy gyerekkoromban, meg persze később is, hogy a kirakatokból, az újsághirdetésekből, a neon reklámokból lehetett nagyon jól tájékozódni arról, hogy éppen most ott mit lehet kapni, meg mi az, amit éppen árulnak, és ezek ma is megmaradtak, tehát a webshop, hogyha úgy veszed, akkor az, hogy milyen szépen van befotózva,
2: igen,
3: meg...
2: az is egy kirakat.
3: Az is egy kirakat, csak nyilván most már nem csak fizikailag van meg, de az is nagyon fontos, hogy hogy néz ki a webshopod, mert ugye millió ember nézi, hogy hány percet tartózkodsz ott, mit csinálsz utána onnan, tehát engem inkább az nyomaszt, hogy ezt a vásárlói szokásaimat az gyakorlatilag ilyen pontosan próbálják követni. Míg az, hogy mennyit állok a kirakat előtt, onnan hova megyek, és mit csinálok, bemegyek-e a boltba, azt a kutya se figyelte. És ez egy kicsit nekem így megnyugtató lenne, hogyha most se tudnák rólam, hogy hol mennyit tartózkodom.
2: Meg ha már így behoztad ezt a kirakat témát is, meg ott a régi időkben a hirdetések kicsit máshogy voltak, de ha behoztuk ezt a kirakati vonalat, azért ott is még megvolt az az idő, hogy elsétáltál akár a szomszéd faluba, vagy egy szomszéd városba, vagy egy kicsit távolabbra merészkedtél, sétáltál, vagy lovagoltál, ugye? Hogyha megteheted, akkor éppen. Viszont manapság már annyira nehéz is azoknak a cégeknek, akik nem veszik fel a versenyt a modern digitalizációval, hiszen most már nem sétálok át a szomszéd városba megnézni, hogy hol lehet azt a jó kis bicskát megvenni, vagy éppen egy cipőt venni, hanem ahogy mondtad, fölmegyek és megveszem online. Ez egy nagyon érdekes átalakulása volt például az én saját életemnek is, amikor először még azért bejárogattam a boltba, megnéztem, megtapogattam, megfogdostam, jó, tetszik ez a cipő, akkor elhozom. Ott is még talán maximum megnéztem, hogy hú, itt ez így ennyibe kerül, de jó, lehet, hogy másik helyen, meg egy másik boltban is azért megnéztem, hát ha látok még valami jobbat, és félre rakattam, ugye, majd visszajövök délután, meg vagy holnap után, vagy nem jöttél vissza soha, ugye, akkoriban még ez is volt divat, mondjuk én azért oda visszamentem, köszönöm, találtam egy másik, nyilván nem a szomszédvárosba mentem el érte, de ez egy kicsit más volt, mint most. Ténylegesen nem mész keresgélni jobbra. Van, aki még azért ma is megteszi, de én most már tök lazán fölmegyek az internetre, megrendelem, kihozzák, akkor érkezik meg, amikor megérkezik, én átveszem, vagy nem is én veszem, hát átveszik nekem, vagy csomagponton. Megkapom, ha nem tetszik, visszaküldöm. Nyilván nem ez a legszebb, legkörnyezetbarátabb megoldás, de hogy ebbe az irányba megyünk el, hát nem tudsz mindennel széllel szemben.
3: Igen, és ebben is még azért vannak ilyen ortodoxabb emberek, olyan dinoszauruszok például, mint én, aki most egyszer rendeltem interneten egy cipőt, és nem is lett jó, mert hiába volt rá a webshopban az, hogy ez 40-es, amikor kihozták, akkor kiderült, hogy ez inkább 38-as.
2: Tehát hát figyelj, útközben
3: csak megerősítette bennem azt, hogy legközelebb is személyesen fogom megvenni. Vannak dolgok, amiket nem szeretnék.
2: Nem esett aznap az eső, összement?
3: Nem. Én estem össze, amikor megláttam, hogy már mióta terveztem, hogy megveszem ezt a cipőt, és állandóan feldobta ugye a nem mondom ki, milyen book. Folyamatosan ezzel a hirdetéssel találkoztam. Egyszer csak végig gondoltam, hogy de jó lenne nekem egy ilyen meg amolyan cipő. Egyszer talán beszéltem róla, és onnantól kezdve folyamatosan ezeket a cipőket dobálta fel.
2: Tehát lehallgattak biztos.
3: Így van, tehát hogy valamilyen formában azonnal beindult az algoritmus, és csak kizárólag ezekre a cipőkre kezdett engem ráoltani, és ez a másik ilyen üzletszerzési gyakorlat, hogy most igazából nagyon belenyomják az emberek az arcodba, hogy ez itt van, és az ismétlés számmal, és a folyamatos szemed előtt levéssel keltik benned azt a szükségletet, hogy neked ez kell. De valójában én nagyon jól meglettem volna nélkül a cipő nélkül, csak folyamatosan feldobta. És be is estem a csapdába, és meg is vettem, és kiderült, hogy ugyanezt a cipőt máshol kb. A harmadáról lehet venni.
2: Hát ilyen szempontból azért mondhatjuk azt, hogy a mai világ gyorsasága nem mindig ad megoldást bizonyos problémákra. A régi időket így, hogyha idézgetjük most a te telefonkönyvet talán említhetjük, még az is egy ilyen nagyon jó példája lehet annak, hogy annak idején ott mennyire hirdették magukat az emberek. Nyilván most akkor egy nagyot léptünk, mert a céhes időszakban nem telefonkönyvben.
3: Nem, de volt, biztos voltak akkor is ilyen cég névjegyzékek, meg szabályzatok, szóval akkor is gondolom felsorolták, hogy ki van abban a cégben, és nem lehetett csak bárkihez oda bekopogtatni, mert aki nem volt benne,
2: az nem volt, nem létezett.
3: Attól az nem létezett.
2: Ott tehát, az volt a fontos.
3: Igen, ott is ez van, hogy ha nem vagy, akkor nem létezel. Tehát ez a hozzáállás, még ez a biztonságérzet, ez akkor is megvolt. Most nyilván ez van, ugye ha nem szerepelsz bizonyos üzletszerzési formátumokban, akkor amit az előbb mondtál, akkor nem tudsz egyszerűen kapcsolatba lépni, és átkiabálni ezen a zajon. Én még emlékszem ezekre a városi, meg kerületi kisokosokra, meg sárga oldalak, meg arany oldalak, amikért az emberek fizettek, hogy bekerüljenek, meg telefonkönyv, amiben egy idő után megjelentek a hirdetések, ami ugyanúgy megmaradt, csak nyilván nem ilyen papír formában, de például mondjuk, hogyha te a saját kerületedben szeretnél egy mesterembert, akkor hova fordulsz először? Mit nézel meg először?
2: Manapság vagy régen?
3: Mondjuk manapság.
2: Hát nyilván az interneten.
3: Igen, mert én például belépek abba a csoportba, ahol lakom, van egy ilyen a lakóhelyemnek egy ilyen hatalmas nagy csoportja a Facebookon, és ott megkérdezem, hogy ismertek valakit, aki? És akkor 24 ezer ember oda beír valamit, fele azt mondja, hogy ő nagyon jó szakember, őt keresd, másik fele azt mondja, hogy fú, szerintem ő pont nem jó, és akkor itt is az a nehézsége, ami a könnyűsége, hogy egyrészt egyből kapok egy csomó ajánlást ott, hogy ki, milyen mesterembert hívjak, de ugyanakkor el is bizonytalanodom, mert nagyon sokszor ellenkező információt mondanak személyes tapasztalatról az emberek. Régen ez nem volt, mert felütöttem az aranyoldalakat, láttam, hogy ott van 15 kovács, hogy akkor ma a kovácsok napja legyen, és a 15 kovácsból itt találomra egyet felütöttem, és megkérdeztem, és felhívtam. És ha ő azt mondta, hogy csókolom, akkor ráérek, akkor ő lett a választás. Nem biztos, hogy tovább mentünk, nem hívtuk föl mind a 14-et még.
2: Igen, igen. Én mondjuk mindig többet nézegettem. Tényleg? Ez mondjuk eszembe se jutott, képzeld el most, hogy így na, beírni egy ilyen csoportba, nem elkezdtem, azt hittem, azt mondtam, hogy mindig elkezdtem keresgélni a csoportban visszamenőleg. Régen én is volt, hogy amikor ilyen ajánlásokat úgymond kértek emberek, és akkor ott írogatta mindenki, hogy ja, én tudok ebben segíteni, majd én megoldom. Egy idő után elfáradtam benne, mert a mai modern világban azért elmondhatjuk azt, hogy a zaj az ténylegesen nagy, és ott sokszor olyanokkal is úgy kell versenyezned, amiről igazából fogalmat sincs, hogy most abban mi lesz. Nagyon viszi az idődet, úgyhogy egy-két évig mi is így kiírogattunk oda, hogy igen, tudunk segíteni, lettek belőle megbeszélések, nagyon kevésszer lett belőle jó üzleti lehetőség. Leszoktam róla egy idő után. Látok olyanokat is, akik bármit raknak ki bárhova. Állandóan megjelenik ott egy ilyen poszt, meg egy weboldal, semmit nem ír hozzá. Értem én, hogy a megjelenés az fontos, de azért az is megint a másik véglet, hogy mi az, ami előnyös, meg hátrányos. Azért a mai digitális világ egy kicsit máshogyan működik, de én még továbbra is azt látom, hogy ami régen működött és jó volt, ez a közösségbe való tartozás, a bizonyított minőség, vagy az, hogy ajánlanak téged, ott rendszeresen még a mai napig is ez szerintem jó helyen van. Pont a mai napon volt beszélgetésem egy asztalossal, nem tudom miért.
3: Szeretjük az asztalosokat.
2: De nem is mondanám, hogy azt is, ami bútoriparos, tehát egy komolyabb ilyen vonalon dolgoznak, és ott is kérdeztem, hogy és neked hányszor szokott egy beszélgetések, felmérések alapján üzletszerzés lenni. Azt vártam, hogy majd azt mondja, hogy mindent, mondjuk mindegyik tizedik felmérésnél van mondjuk egy üzlete, vagy mindegyik hetediknél. Hát ő meg azt mondta, hogy hát minden 10 alkalommal, amikor elmegy ilyen felmérés, ez abból kb. 8 üzlete lesz. Mondtam neki, hogy egész jó, igazából nagy vonalat tartom, nem hirdetésekből keresi az ügyfeleit, és kiderült, hogy nem, többnyire szinte majdnem 100%-ban előkészített ajánlásokból mennek oda a partnerek és az ügyfelekhez, és ott ténylegesen megvan az igény, hogy ők szeretnének egy ilyen bútort, más már látta náluk, hogy hogy néz ki annál, aki ajánlotta őket, nyilván tetszett, és akkor mentünk oda. Mi is így csináltattuk meg a mi saját konyha bútorunkat, pedig több ismerősünk is volt annak idején, és én ott mondjuk rávettem a fáradtságot, én magam terveztem meg, hogy hogy nézzen ki, hogy lenne jó. Más nyilván ezt meg tudja csinálni. És így lett.
3: És például, amikor azt látod egy honlapon, ennek az üzletszerzési praktikának az a része, hogy ez a rólunk mondták, és akkor oda be vannak vágva ilyen idézetek, és akkor oda van aláírva, hogy mit tudom én, Péter cégvezető, és akkor be van odaírva egy három mondat, hogy hát nem tudom én, Kun István fantasztikusan megoldotta X problémánkat, csak hozzá, csak vele, csak
2: hát igen,
3: most.
2: Ez a bizonyos be.
3: akkor te ilyenekor például mire gondolsz, hogyha mondjuk keresel egy szolgáltatást, és látsz olyan honlapokat, ahol ez a rólunk mondtákban ilyen számomra ilyen sematikus ajánlások vannak, vagy ilyen mondások vannak.
2: Nagyon fontos önmagában azért elkülöníteni, hogy nyilván kell egy ilyen rész. Ha most máshogy nem tudod megoldani, most azt nem mondanám, hogy tegyen oda valaki ilyen valótlan dolgot, kéne ezzel nem is értek egyet. Inkább dolgozzál egyszer-kétszer valakinek, akár ilyen díj nélkül, ahol kapsz egy jó visszajelzést, hogyha innen indulunk, most nyilván azt mondom, hogy építs egy atomerőművet, mert ez az első, és akkor az ingyen lesz. De ezt meg kell csinálni, hogy átlépj azokon a lépcsőkön, meg legyenek az első ügyfél visszajelzések, élmények. Szerintem manapság már ezek a videós visszajelzések, amik a legjobbak. Nagyon nehéz amúgy így visszakérni. Egyszer azért, mert másik oldalon is azért diszkomfortos egy picit, hogy neked ott meg kell állni, föl kell állni, és akkor önmagában nem szeretnek az emberek így beszélni, nyilatkozni, de még akkor fő két percben fényezzek valakit, vagy ne fényezzek, most akkor mit mondjak, nyilván nem fogok rosszat mondani, ha megkér, hogy mondjak valamit, és ugye pont egy rádióban hallottam, volt erről tém, hogy akkor bemész a kávézóba, és akkor figyelj, itt egy 5 csillagos értékelésre kapsz egy ingyen kapucsinót, ugye ez egy jó biznisz, és akkor van 6000 értékelése annak a vállalkozásnak, és kiderül, hogy igazából eladtak 6000 kapucsinót, vagy én nem is tudom, tehát hogy az a nagy része egy ilyen mesterkélt vonal, hogy ez a jobb, vagy ha van kevesebb, de az őszintébb, és akkor kinélez vissza, hogyan vegyes, csak csillagos 5-ös értékelésed van, vagy sem. Azért ez itt rengeteg minden így befolyásolható lehet, és van már szerintem az a vonal, ahol inkább ezt vegyíteni érdemes.
3: De egyébként most, hogy mondtad ezt a kezdővállalkozó, tehát az első munkákat, a kezdővállalkozók, ugye most vesszük ezt a szokásos hármasunkat, amit a rádió műsorban szoktunk végigvenni, akkor egy kezdővállalkozónak ez egy nagyon nehéz, hogy az első egy-két referenciája meglegyen, amire aztán utána alapozni tudjon. Tehát emlékszem, amikor ilyen kezdőtrénert voltam az új cégünkkel, akkor mondjuk megpróbáltunk egy banknak adni egy ajánlatot, és akkor mondta, hogy van már iparági tapasztalatuk? És akkor mondtam, hogy hát ha megrendelnek minket, akkor mindjárt lesz egy. Tehát, hogy mindenkinek kell egy első szektorális tapasztalat. És akkor persze mind nekünk könnyű volt, mert azt mondtuk, hogy végül is nekünk mindegy az iparág, mert a lényeg, hogy az emberek mindenhol nagyjából azonos módon működnek, és a kommunikáció, konfliktuskezelés, stb. Ez megjelenik ugyanolyan egy bankban, mint egy építőipari vállalatnál, vagy bárhol, de mégis nagyon nehéz az első referenciákat megszerezni, hogy aztán a referenciád az üzletszerzéssé váljon, és szerintem az egy jó gondolat, hogyha valaki most indít, vagy akar indítani vállalkozást, vagy benne van ebben az első egy-két hónapban, hogy egyszerűen ajánljon fel, mondja azt, hogy ez egy pilot, ez egy kezdő projekt, megcsinálom kedvezménnyel, és utána meg lesz az első tapasztalata.
2: És az őszinteség néha többet ér.
3: Igen, megmondhatja nyugodtan, hogy ez lesz az első ilyen jellegű munkám, ennek van egy olyan kockázata, hogy nyilván az a másik oldalról, és vannak árérzékeny emberek, akik azt mondják, hogy jó, rendben van, nekem most lehet, hogy az a fontosabb, hogy valamihez gyorsan és olcsóbban jussak hozzá, mint hogy ezt a hihetetlen minőséget drágában megvegyem, és az ember megtalálja azt a néhány maga emberét itt kezdő vállalkozóként, akkor meg lesznek az első referenciái. Az más kérdés, hogy utána ott nyilatkoztatja az embert, vagy csak annyit mond neki, hogy szeretném, hogy te tovább ajánlanál.
2: Hát az elején inkább már egyből rámennék, hogy na és akkor milyen volt, ott kikérdezném kőkeményen, hogy hogyan csinálna, hogyha ez lenne.
3: Vagy idézhetek-e, én még ezt megkérdeztem régebben, hogy esetleg idézhetek-e, hogyha valaki megkérdezi, hogy az elégedett ügyfeleim mit mondtak, akkor majd esetleg idézhetem ezt. De én nem tudom, ez persze ízlésbeli kérdés, én nem tartom nagyon ízlésesnek, hogy így embereket így stand-upoltatni arról, hogy ilyen fantasztikus vagyok, de ezt
2: hát a saját véleményt elmondani a saját vonalán, hogy ő hogy élte meg, mit értéket teremtett, az talán egy jobb irány, mint amit te is, ahogy mondod, stand-upoljon, hogy ő milyen jó volt.
3: Ja, nem még attól is függ szerintem, hogy mi a szolgáltatás, mert mondjuk arról beszélni, hogy valaki céges problémát oldott meg, sokkal nehezebb. Tehát nekem, mint szervezetfejlesztőnek sokkal nehezebb erről beszéltetni az embereket, hiszen ha igazán hiteles akarna lenni, akkor ő neki arról kellene beszélni, hogy milyen borzasztóan nehéz helyzetben volt, és honnan hogy jöttünk ki. Kézenfogva egy év alatt, ezt azért nem
2: vállal. Nem mindenki szeretné fölvállalni.
3: Meg én sem vállaltatnám be. Szóval sokat kérdezik tőlem azt, hogy Ildi, miért nem csinálok ilyen videókat, meg ilyen stand-upokat, meg reeleket, meg TikTokot, meg mi egyebeket, és mondtam, hogy azért nem, mert én nagyon érzékeny információkon ülök, és ha meg azt mondom, hogy egy építőipari cégemnél az történt, azok totál hiteltelen, a cégnevét nem lehet mondani, mert akkor egyből érződik, hogy nála volt a probléma, hát ez egy tök negatív reklám az ügyfelemnek, szóval bizonyos iparágban vagy szolgáltatásban nem olyan könnyű az üzletszerzésre használni ezt az önfényezést, mert tök visszafordulhat. Sőt, nekem volt olyan szerződés, amiben kifejezetten tiltották, hogy én arról beszéljek, hogy velük dolgozunk, és föl se tüntethettük a logójukat se.
2: Igen. És hogyha még itt belelépünk ebbe a témába, azért itt is vannak olyan lehetőség, hogy azért, mert első munkádat csinálod, és mondjuk azt mondod, hogy még viszonylag kedvezményesen, én abban azért mondjuk kevésbé szoktam hinni, hogy ingyen, mert hogyha ingyen csinálsz valamit, annak mindig van egy olyan igénye, meg elvárása is. Inkább az legyen, hogy akkor csináld meg kedvezőbben, vagy alkudjatok meg egy olyan áron is, hogyha jó volt a szolgáltatás, akkor készüljön fel a másik, hogy figyelj, akkor viszont ki tudja fizetni a teljes összeget. Az sokkal korrektebb, mint hogyha egyből levadásznak. És ahhoz, hogy visszatérjünk arra, hogy mivel is kellene kifizetni, most megnézzük, hogy mennyire keményen kell megküzdeni a jó munkáért.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát milyen irányt más szabhatna, mint hogyha pénzzel kéne cserét végrehajtanunk egy komoly munka után. Úgyhogy itt vagyunk vissza a Sávváltás az üzletben. Ildivel közösen azt a témát feszegetjük, hogy hogy lehetne az üzletszerzést egy kicsit másfajta irányba elvinni, vagy éppenséggel a régi rendszerek ugye hogy működtek, és hogy mennyire maradtak meg azért a régi dolgok ma is, vagy hogyan alakultak át, és most, hogy legutoljára ott tartottunk, hogy vannak ezek a szuper kis telefonkönyvek, vannak ugye az aranyoldalak, vagy vannak ezek a különböző szolgáltatások, reklámok, és hogy milyen nyomás van rajtunk, és abból bizonyos szakmai területeken, mint például akár egy szervezetfejlesztő, üzletfejlesztő, tanácsadó, hogyan is tudna úgy mondjuk egy ajánlást kérni, hogy azért az ne sértse meg a titoktartást, vagy éppenséggel az ügyfélnek se legyen kellemetlen. Ezen amúgy pont én is hasonlóan vagyok, és elgondolkodtam, mert elég nehéz így mondani ilyet, és ugye a kedvencem az, amikor itt használsz egy ilyen krémet, és akkor 25%-kal jobb lett a bőrödnek, apu, nem tudom, milyen tartalma, vagy bármilyen hasonló, vagy hogy na, a céged fejlődött, mit tudom én, 35%-kal több vendéged lett, azért az nem teljesen visszavizethető arra, hogy na azért, mert én ott voltam, 25,6%-kal sokkal jobb üzletszerzési lehetőségek vannak.
2: Hát igen, ez így is van, és ráadásul az üzletszerzésnek vannak ugye ilyen proaktív, vagy ilyen, hogy mondjam, nem amikor téged megtalálnak, mint például mondjuk egy aranyoldalakban, hanem amikor te mész el az ügyfélért, és szerintem az egy nagyon-nagyon fárasztó, főleg olyan embernek, aki alapvetően ilyen befelé fordulóbb, mondjuk akkor ilyen introvertáltabb ember, akinek már az is nagyon nagy megterhelést okoz, hogy a munkája kapcsán kommunikáljon mondjuk a megrendelővel. Hogy látszik, ma egy kicsit ilyen allergiás napunk van, szóval, hogy most belegondolok abba, hogy van egy mesterember, vagy egy jó szaki, aki szereti csinálni a szakmáját, azt, amit, és nagyon nem szeretne azzal foglalkozni, hogy ő ezt így eladja meg, érte menjen az ügyfeleknek, és ilyenkor nagyon sokan esnek abba a csapdába, hogy megpróbálják ezt valahogy kiszervezni. És akkor azt mondják, hogy akkor alkalmazok mondjuk egy embert, aki, vagy egy céget, aki nekem hozza az üzletet.
1: Hát igen, ennek is sok formája van. Ettől.
2: Te nem tudom, hogy te próbálkoztál már ilyennel, már mint hogy te akartál ilyen segéderőt, vagy általában mit gondolsz erről, hogy valaki egy idegen embernek próbál üzletet szerezni a rábeszélő képességével?
1: Kettő irányból indulnék el, amúgy csináltam hasonlót én is, nem ilyen közvetve, hogy oda mentem és akkor hívogattam embereket, hanem amikor így interimbe dolgoztam üzletfejlesztőként egy cégnek, akkor ott én elindultam abba az irányba, hogy besegítsek, és megnézem, hogy lehetne nagyobb projekteket szerezni, és ott végigmentem ezen az úton, ahol én iparági szakmai tapasztalat nélkül sikerült nagy üzletet hoznom annak a cégnek, de nem ez a hétköznapi és normális, ebben hónapok teltek el, mire az ott megjött, tehát nyilván ott azért már nagyobb számot, tehát nem pár 10 millióról, meg 100 millióról, nem nagyobb üzletről volt szó, és ott ez végig kellett járni. Ez nem ez a bedobom a postán a direkt marketing levelemet, hogy haló, itt egy kupon kapard le, és akkor van 5% kedvezményed, hanem itt végig kellett menni, és itt már az a szakmai tapasztalás, meg tapasztalat is szükséges volt, hogy abban az iparágban végignézzem, hogy hogyan tudnék mondjuk egy ilyen adott területre jó lehetőséget szerezni, és ott ténylegesen ki kellett kutatni ezt. Ez valószínű, hogyha egy KKV méretű vonalat nézünk, ott lehet, hogy költséges lenne kisebb vállalkozásnál egy-két személyes cégnél, mert azért itt egy komoly időt vehet igénybe. Nyilván, ha megvan a projekt értéke, akkor megéri, hogyha ilyen szintű a cég. Kisebb vonalon nyilván most tekintsünk el ez a közösségi jelenlét, hogy social media, meg reklámozzunk, meg plakátkampányokat csináljunk, nyilván ezek is nagyon fontosak, vagy a rendezvények, amit még említettél, és akkor ott vannak azok a vonalak, ahol tegyük akár egy hideghívás bekerülhet, hogy itt van egy névlista, vagy itt van egy címlista, bármi, és akkor oda, vagy hideg e-maileket így küldözgetem, és akkor a legnagyobb nem kedvencem az, amikor benn vagy a cég adatbázisban, mint vállalkozás, és ugye minden vállalkozásnak kötelező, hogy legyen egy e-mail címe berögzítve, és annak idején megváltoztattam a milyenket egy sima ilyen gmail-es címre, mondtam, hogy engem ne írogassanak már állandóan, és akkor jönnek ezek a, most is van itt egy szuper pályázat, gyere vegyél, és ha iratkozzál föl x 1000 forintért, és majd megmondjuk a tutit. Nagy többség akkor a bullshitek voltak, hogy csak nosza. Aztán nyilván lehet, hogy néha beletalálsz egy olyan együttműködésbe, ami megérheti, el kell jutni. De volt már olyan is nekem, hogy fölhívott valaki, Ez pont a napokban volt, hogy kerestem egy megoldást, és amúgy véletlenül összekevertem egy másik emberrel, éppen benne voltam 1500 dologban, és csak fölhívott, hogy hát ebben a témában így keresne, és ez nekem így érdekes lehet-e. És mondom, hogy mit feszítek vele, hát végül is persze, hogy érdekes, mert pont nézegettem ezt a témát, és végén mondtam, hogy és amúgy itt találkoztunk, ezt csak nem, ő igazából csak fölhívott engem. Mondom, hát jó, figyelj, igaz, ha már itt tartunk, akkor pont egy ilyen találkozóról megyek majd vissza. Persze, akkor elmegyek, és megnézem, hogy tikik vagytok, mik vagytok. Lehet, hogy épp szerencsém lesz, és pont egy olyan dolog együttműködésbe tudok belekerülni, amire nem számítottam, és pont szükségem van rá, miért ne?
2: Nekem, hogyha visszamegyünk egy kicsit ez a hideghíváshoz, azért is voltam kíváncsi, mert nagyon sokan tanítják ezt is, hogy hogyan kell csinálni ezt a hideghívást, majd ha egyszer...
1: Mit mondj, mit nem mondja.
2: Igen, majd ha egyszer az értékesítésre magáról csinálunk egy műsort, akkor gondolom erről külön is fogunk beszélni, de ugye minden ember, minden magánember szokott kapni telefonokat valamilyen privát számról, valamilyen ismeretlen számról, kéretlen hívás, spam, ki akinek hívja, és mindenkinek van arról tapasztalata, hogy milyen az, amikor felhívja valaki egy olyan időben, amikor ő egyáltalán nem számít erre a telefonra, egyáltalán nincsen vevőre állítva, most úgy értem, mint egy ilyen adóvevőnél, hogy tök nem jó helyen hívják, de mondjuk túl udvarias, hogy azt mondja, hogy bocsánat, de pont a kasszánál állok, fizetek, vagy a gyerekorvosnál, vagy bármi.
1: Igen.
2: És elindul ez a nagyon tipikus ilyen monoton ügynök hang, akiről hallatszik, hogy te a sorban a 78.000. vagy, akit felhívtak, és nincs benne semmilyen személyes dolog.
1: És előtte még ledol egy ilyen adatvédelem, meg mi egymást, hogy még megőrizzük a hívást.
2: Igen, az tényleg nagyon-nagyon kiégető, és egyből nekem mindig azt eszembe jut, hogy honnan van meg a számom, hogy mondjam meg azt, hogy most nagyon nem alkalmas. Van
1: törölje
2: már,
1: ki.
2: Igen, van már ilyen szolgáltatásom per termékem, amit pont akar. Ugye miután én is nagyon-nagyon-nagyon régen, körülbelül egy fél évig kénytelen voltam csinálni hideghívást, mert a cégünk előző tulajdonosai nagyon hittek ebben. Aztán megvettük a céget tőlük, és soha többé nem alkalmaztuk ezt a hideghívást.
1: Ez volt a vásárlás oka.
2: Nagyon kiborított. Egy fél éven keresztül minden egyes napon nekem volt körülbelül 15-20-30 telefon, amit le kellett nyomnom ilyen tréning értékesítés kapcsán. Szívből utáltam ezt a feladatot, nem is voltam benne jó. Szenvedtem vele rettenetesen, és volt egy kolléganőm, akivel ezt ketten csináltuk, ő is nagyon szenvedett tőle. És volt egy ügyfele, egy hotelláncnak az igazgatója, aki tényleg becsülettel minden héten, szerdán vagy csütörtökön, nem emlékszem, mindig felhívott a kolléganőm, mindig elmondta neki ugyanazt a nagyon kedves mondatot, a végén megkérdezte, hogy jókor hívom? És akkor az illető mondta, hogy hát, Katikám, most inkább nem most, hanem valamikor máskor, jó, rendben van, akkor jövő héten hívhatom. Persze, nyugodtan hívjon, most ez ment fél évig, vagy nem tudom, nagyon sokáig, most el egymás mellett ültünk, ezt rengetegszer hallottam.
1: És amikor
2: a kolléganőm egy másik céghez ment, vagy más kezdett csinálni, akkor megörököltem ezt az urat, és első alkalommal felhívtam, és elmondtam neki, hogy én az utóbbi fél évben végighallgattam ezeket a beszélgetését a kolléganőmmel, és hogy szerintem eddig se haladtunk egy centit sem cégügyileg, úgyhogy szerintem ezután se fogunk. És akkor azt mondta, hogy tudja mit, most már annyira kíváncsi vagyok magára,
1: mivel foglalkozik?
2: Ez, amit most mondott, ez nagyon-nagyon más volt, mint amit szoktam hallani, mert éppen azt mondtam neki, hogy lehúznám a listámról, hogy tájékoztatom, hogy a kolléganőm elment, én meg lehúznám a listáról, mert eddig se mentünk egy centit se előre, és akkor mondta, hogy jöjjön már be hozzám, és akkor beszéljük meg, hogy lehetne. Egy nagyon pici munkát végeztünk el nekik csak tényleg, de fél év kellett ahhoz, hogy egy teljesen nem tipikus mondattal ez a sématörés, hogy egy kicsit ez a hideghívásnak, ez a mindennapi malom őrlése, az ott nála valahogy megakadt. Nekem nagyon elegem volt, tehát tényleg nem a sablon szöveget mondtam el, mert itt hallottam, hogy fél évig ez nem sikerült, és attól működött pont. És
1: tehát a sablomból való ki.
2: Igen, a sablomból való kilépés, és nem tudom, hogy itt, aki most hallgatja műsort, elképzelte, hogy neki is ilyen a munkája, mert vannak ilyen telemarketing cégek, akkor ilyen úgy hívják most abban, hogy a lead generálást, meghallom ezt a szót, itt konkrétan kiugrok az ablakon, lead generálás, tehát hogy ez az az ember, akit hívjál fel, okay, tehát aki már előtted megtöri a jeget, ugyan sok ilyen cég van, aki ezzel is foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, mert az, aki lehet, hogy bizonyos dolgokban működik, termékeknél, vagy olyan szolgáltatásoknál, ahol az ember, aki a szolgáltatás mögött áll, az kevésbé fontos. De ott, ahol az ember a szolgáltatás mögött adja gyakorlatilag a szolgáltatásnak 70%-ában a támaszt, ott nagyon nem tartom helyévalónak, mondjuk, ha valaki helyettem próbálna hideg hívni, mert a végén nem ő menne el az első megbeszélésre, hanem én, és egy teljesen más embert vettek meg a telefonban.
1: Hát tudok vele amúgy egyet érteni, meg tudok ellenkező példát is mondani. Talán mondjuk a legizgalmasabb a saját vonalunkon, nagyon sok olyan megkeresést kapunk így kivitelezőként, hogy most vannak ezek a digitalizációs pályázatok, és hogy ott na, mik a lehetőségek, hogyan segítsünk. Sokszor tapasztalom, hogy már nincs energiánk visszatelefonálni, meg fölhívni őket, és oké, kimegy egy üzenet, küldjük, ha tényleg fontos, akkor jelezzen vissza, és akkor vagy hívjon ezen a számon. De sokan így beleülnek, és így várakoznak, és ott már kénytelenek vagyunk mi is arra, hogy valaki segítsen, mert különben nem jutunk el a végére, azért nyilván vannak ilyen beadási határidők, tehát nem tudom azt, hogy majd jövőre fölhívom, nem lenne célszerű. És képzeld el, az is működik amúgy, hogy van olyan, aki fölhív, hogy figyelj, jelentkeztem, most eltelt 2 nap, írták, hogy akkor hívjam, hogyha fontos lenne, minél hamarabb tudjunk reagálni, és annál jobb mondjuk nincs is, mert akkor tudom, hogy tényleg érdekli őt ez a téma, és akkor egyből elkezdünk elmenni abba az irányba, és nyilván ott megvan az a 100%-os segítség, amit megkap mindenkitől, de teljesen más.
2: Tehát azt mondod, hogy amikor valami nagyon egyértelmű keretek között tartható, meg határideje van, akkor ez hatékony.
1: Igen.
2: Tud lenni. És
1: meg lehet, hogy érdeke is az, hogy én most fölhívjam. Lehet, hogy még nem tudja, még nem tapasztalta. Tehát ugye megint bejön az, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy aktuális a jó időben hívom. Hát honnan tudnám, nem ismerem a másik felet. De vannak azok a lehetőségek kérni. Nyilván ez a, ugye most jókor hívom, hát nyilván nagy többségben azt fogod mondani, hogy ne hagyjon már, most éppen egy sorozatot néztem, vagy éppen egy tárgyaláson vagyok, vagy a kutyámat sétáltatom, a gyerek éppen ordít mellettem, hát na akkor soha többet nem fogod visszahívni, mert tudod, hogy az a jó memória beragadt neki, hogy a gyerekem is ordít, és még ez a X is zavar. Így kellemetlen, de hogyha meg tudod találni azokat a kulcs gondolatokat, hogy ezért kerested, miért kerested, van egy konkrét célja a hívásodnak, és te már előre ledefiniálod, akkor nagy valószínűséggel hamarabb tudjátok lezárni pozitív, vagy nem pozitív irányba azt a beszélgetést, nyilván kinek mi a pozitív.
2: Akkor szerinted miért tartanak az emberek általában a hideghívástól, és miért próbálják ezt valahogy kiszervezni? Hogyha ő maga az információ és a szakmai tudás birtokosa, akkor vajon mi az, ami miatt más embert kérsz meg rá?
1: Hát nem komfortos nyilván.
2: És miért nem?
1: Hát egyrészt te is szoktál kapni ilyet, úgyhogy nyilván érzed, amikor valaki így fölhív, akkor egyből le akarod rázni magadra. Aztán vannak azok, akik, én hallottam őt is, aki rendszeresen fölveszi, és azért végighallgatja, kíváncsi, hogy mit tudnak neki mondani, és akkor az alapján nem, hogy amúgy fiafot nem érdekel, csak kíváncsi voltam, hogy mi lesz a beszélgetésnek a vége. Most már hallottam olyat is, hogy ezeket ilyen AI-jal legenerálják, és akkor úgy történik meg a telefonhívás, és volt, aki így mondta, hogy hát azért kíváncsi voltam, hogy mit vakarál itt ez az AI, és olyat is hallottam már, aki azt mondta, hogy ezeket automatikusan lerakják, mert irritálja, és most már sokkal jobban esik neki, ha valaki így hívja föl idegenként, élő személyként, mert az legalább vette a fáradtságot, hogy felkészüljön, elmondja, mivel kapcsolatos. Nyilván a hideghívásnak az egyik ilyen hátrányát ott látom, hogyha full irreleváns, csak úgy dobtak egy telefonszámot, hogy hív föl. Például nyilván nem biztos, hogy ez a példa jó, hogy irreleváns, de mondjuk szeretnék kötni egy biztosítást, nyilván mindenkinek van valamilyen biztosítása, és nyilván hívhatják föl egy ilyennel kapcsolatban. Ez a legjobb módja annak, hogy új ügyfeleket tudja szerezni, tehát azért valljuk be, hogy egy idő után már nem tudsz hova növekedni, tehát muszáj ilyen megoldásokat is találnod. Ott azért tud nem komfortos lenni az, hogy te fölhívod, nyilván, ha meghallják, hogy biztosítás, mindenki tudja, hogy igen, csak kilocsolom a pénzt az ablakon, és úgyse kapok semmit, mert hogyha meg bajom van, akkor úgyse akarnak kifizetni. Illetve ott is megvan ez a bizalmi kapcsolat, amiről az egész idáig beszélgettünk, hogy az üzletszerzésnek a legfontosabb része az a bizalmi kapcsolat, és hamarabb fogsz bizalmi alapon valakivel üzletelni, és kötni bármilyen megállapodást, míg hogyha idegen én fölhívlak, ha éppen van, vagy nincsen ilyen kapcsolatod amúgy.
2: Ez így van, egyrészt így a bizalom, másrészt meg, hogy mi a szereped a vonal másik végén, mert én azt vallom, hogy ne okozzak olyat másnak, amit amúgy én se szívesen kapnék. Tehát, hogyha mondjuk én utálom, hogy engem felhívogatnak az emberek random bármivel, és eldalálnak valamit, amiről tudom, hogy én a sokadik vagyok. Ugye én egy kapcsolatorientált ügyfél vagyok, ugye különböző ügyféltípusok vannak, most ezt nem akarom a mai adásba ide beszuszakolni, de én egy szélsőségesen kapcsolatorientált ügyfél vagyok, tehát nekem baromira nem lesz releváns az, hogy valaki engem felhív, és úgy hallom a hangjából, hogy én lehetnék XY más is. Azt sem szeretem, amikor valaki...
1: És ha éppen szükséged lenne arra a dologra, vagy éppen kerestél, és pont mázlia
2: volt.
1: Hát
2: ez a kérdés, hogy hogyan lép be a vonalba, de hogyha mondjuk így elkezdnének, mondjuk ilyen erőltetetten... Igen, erőltetetten elkezdi a nevemet használni inadekvát módon, engem az is nagyon irritál, pedig én nagyon ilyen név fixált vagyok, én mindenkinek gyorsan megjegyzem a nevét, ugye a szakmámból fakadólag a keresztnevek

0: amit én nem tudok, vagy nem tudhatok. Gyakran van az, hogy az embert a bankjából, meg innen-onnan hívogatják.
1: Én őket is lerakom.
0: Én azért nem, mert a pénzügyekben nem vagyok teljesen otthon, vagy annyira nem követem. De ott is sokszor van az, hogy a saját bankomra is rá tudom tenni a telefont, hogyha érzem, hogy most, amit az előbb mondtál, hogy egy ezredik valamit akarnak rám tenni, tehát hogy bennem az hozta meg a változást, amikor telefonálok is valakinek, akit nem teljesen ismerek, tehát nem mondanám, hogy teljesen hideg, de mondjuk ilyen langyos, akkor én igyekszem valami olyan infóval felhívni, ami neki tényleg releváns. Tehát csak az, hogy engem hallgasson végig, az nekem sose sikerül. Kizökkenteni
1: akkor ebből a sémából, az egy jó munka.
0: Hát igen, hogy legyen valami értelme annak, hogy én őt felhívtam.
1: Igen.
0: Tehát, hogy értesültem valamiről, ami az ő cégének fontos, kijött például egy pályázat, vagy kijött egy új szabályzat, vagy tudja azt, hogy a pályázatához mondjuk neki ilyen esélyegyelőségi tervet kell csinálni, nem tudta, na akkor itt vagyok. Mert neki ebből lehet kára, ha nem csinálja meg.
1: De itt viszont akkor már átfordultunk egy olyan irányba, amit pont beszerettem volna hozni, hogy te akkor már nem is arról van szó, hogy el akarsz adni valamit, mert ez a hideg, én nem vagyok egy hideghívás szakértő, azért hozzátenném, de hogy ott ugye ez egy teljesen más környezet, ott ülben 15 ember, és akkor fölkapkodják a telefont, akár ugye van ez a fajta metódus is, de amiről mondjuk ilyen KKV-s környezetben beszélünk, hogy magukat cégek nem mernek fölhívni saját ügyfeleiket is, akár vagy a kollégák is, ott inkább abba az irányba vinném el, ami meg már inkább közelebb áll így hozzám is, meg témához is, hogy én magam elhiszem azt, hogy az én termékem, szolgáltatásom jó, és én elhiszem azt, hogy azzal annak a másik félnek tudok segíteni. És akkor teljesen másképp fordul át az, hogy én rideg óckodok a telefontól, nem akarom fölhívni, hanem átfordulom, hogy én azzal, hogyha őt nem hívom föl, akkor én neki nem tudok értéket teremteni, akkor én őt megvonom attól a lehetőségtől, hogy abban a területben fejlődjön, vagy ehhez a lehetőséghez hozzájusson, tudja a saját vállalkozását fejleszteni.
0: Igen, azt gondolom, hogy bocsánat, hogy ha mondjuk mennyiségről beszélünk, akkor én itt teljesen rendben vagyok ezzel. Azt értem, hogy nagyon sok embernek az üzletszerzés az egy mennyiségi helyzet, tehát, hogy fölhívok 1000 embert, vagy nem tudom, kiszórok 200 000 e-mailt egy hírlevélben, és abból 200 000-ből be fog ugrani az a nem tudom mennyi hány százalék, amire nekem szüksége van. Tehát ez teljesen rendben van, és szerintem ez egy abszolút érvényes üzletszerzés.
1: Hát működik nyilván.
0: Igen, ez működik, hogyha valaki teríti. De akkor tényleg nagyon sokat kell kiterítenie ahhoz, hogy tényleg ez a töltsér alapján mondjuk így az 1-10%-a beessen. Viszont hogyha egy minőségi szűrőt teszel rá, tehát hogy neked nem sok ügyfél kell, hanem az az ügyfél kell, aki... és ott van egy profilja, akkor viszont én az ajánláskéréshez fordulnék. Tehát, hogy én pontosan tudom, hogy mi az a cég, akivel én tudok jól együttműködni, és akinek én is jó vagyok, és nem lesz kölcsönös csalódás, vagy főleg az ő részéről, vagy az enyémről, mindegy, akkor viszont én biztos, hogy nem a hideghívást választanám, hanem megpróbálnám megkeresni, tehetni ezt a céget ajánlásban.
1: Ez mondjuk nyilván egy jó irány, hogy egy szolgáltatás, vagy valamilyen a fizikai tevékenységhez köthető dolgot csinálsz, nyilván ezt egy webshopnál mondjuk eléggé macerás, nem lehet megcsinálni, tehát ott másfajta metodikák vannak. Azért el kell ismerni, hogy nem az fog nyerni, aki egy dologra beáll, hanem aki több csatornát használ különbözőképpen, hiszen azért az mai modern világban tudjuk, hogy nem egy, mondjuk így érintésből áll egy üzlet megszerzése, most az érintést azt itt nem a fizikai fogdosáson értjük, hanem ténylegesen azon, hogy te ott az online térben is láttál egy hirdetést, egy reklámot, te utána kaptál egy cikket, bármit, amit elolvastál, veled szembe jött, megjelent akár egy újságban, mentél el egy plakáton, közben beszélgettél valakivel, és láttad a tévéreklámot. Most nyilván a felét, amit elmondtam, az a régi időkben működött, mert például aki olyan, mint én, hogy én nem nézek tévét, a rádiót már alig hallgatok, útközben sem arra figyelek, hogy milyen plakátok van, nyilván látom, hát nem tudok mit csinálni, de nagyon ignorálok mindent. Ott már ezek a csatornák kevésbé működnek, ott már el kell kezdeni egy újfajta technikákat, például hallgatsz ilyen rádióműsorokat, bármit, akkor ott lehetnek ilyen reklámok, vagy éppen hallgatsz mondjuk egy podcastot, és abban van egy ilyen támogatói megjelenés, hogy bármilyen dolog, ami tényleg segíti az, hogy eljusson hozzád az információ. Te hívhatod föl úgy, hogy neked te értéket akarsz teremteni annak a másik félnek, ő attól még értékelheti azt, hogy te is egy hideg hívás vagy neki, hiszen honnan tudja, hogy te azt az értéket
0: nem,
1: neki
0: abszolút, én nem azt mondtam, hogy ezek jók vagy rosszak, hanem az, hogy mindenkinek más áll jól, részben az üzlet

0: típusának, igen, tehát igen. Egyrészt nem mindenkinek jön be ugyanaz a típusú mondjuk így üzletszerzési praktika, meg a személyiségednek sem mindegyik áll jól. Tehát, hogyha mondjuk valaki már egy nem egy kezdővállalkozó, hanem már ugye utazósebességet felvett a cége, akkor előbb-utóbb az is ki fog derülni, hogy mi az, ami neki már bevált. És nem feltétlenül azért nem vált be mondjuk egy online marketing, mert nem jól csinálták a szolgáltatók, hanem azért, mert lehet, hogy az ő szolgáltatását, vagy az ő termékét nem olyan könnyű belőni, mint ahogy ezt egyébként mondjuk elhitetik vele, vagy ahogy vagy el akarja hinni. Tehát igen, azt gondolom, hogy igen, tök fontos, hogy mondasz, hogy több lábon kell állni az üzletszerzésnek. Én most csak arra voltam igazából kíváncsi, hogy működik-e bizonyos embereknél az, hogyha te valamit nem szeretsz, akkor azt kiszerződöd. Szerintem amúgy működik. Mint ahogy például régen is, hogyha most visszahozunk meg egy ilyen párhuzamot, hogy régen működtek ezek a házoló ügynökök, ugye fel voltak szereve mindenféle cuccal, mentek házról házra, és árulták a ilyen fésű, szappan, bármi. Ugyanennek megvan most
1: kicsit
0: is.
1: Kicsit ilyen amerikai mintázata van.
0: Igen, hát igen, az ügynök halálából látható. De hogy alapvetően a mai nap is van ilyen, hogy beül a területi képviselő, ugye a céges autóba, és elindul, és van nála egy csomó minden a kocsiban, és a már meglévő ügyfeleket látogatja, vagy új ügyfeleket próbál szerezni. Szóval igazából nincs új a nap alatt, csak az a kérdés, hogy itt kinek mi vált be, és meg tudja hozzá találni a megfelelő embert. Mert valakit kiküldeni a saját portékáddal azért az se egyszerű.
1: Igen. Meg hogy mennyit változott azért ez például a régi, hát nem olyan régi, de az mondjuk azt, hogy 2000-es években ugye voltak ezek a MLM-es vagy ilyen hálózatépítős vonalak, ahol sokan azt mondják, hogy fú, ez egy tök jó lehetőség, mások azt, hogy ez egy bazira nem akarok erről hallani, meg találkozni vele, és hogy mennyire más iránya van ennek a mai modern vonalnak, amikor bejött a Covid, és átalakult minden digitálissá. Régen ugye oda hívtad az embereket, akár mondjuk egy lakásba, és akkor 10-15-en ilyen termékbemutatót tartottak, mindenki Marika néni ott kencékezt mutogatta, és akkor kenegették a krémeket. Ma már meg jönnek ezek a digitalizáció, majd online találkozunk, jó, és akkor online, hogy mutassam meg neked kategória, meg majd nem tudom, webinár, és akkor ott megjelenik a mondjuk ott nem 10 ember fog, hanem 100 ember megjelenni, ha éppen meg tud oldani, tehát egy teljesen más lehetőségek vannak, és mindenféleképpen azért mondjuk ezekről a lehetőségekről még lenne mit beszélgetni, úgyhogy erre hallgatunk egy lehetőséget, számot, és folytatjuk tovább.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És ezek a döntések olyanok, mint akár egy ajánlás, vagy akár egy olyan lehetőségnek a megszerzése, ami hozzávihet minket különböző üzletekhez, és Ildivel még arról is beszélgettünk pont itt a kis szünetben, hogy mégis miért jobb mondjuk egy ajánlás, mint egy online hirtelen reklám marketing, de ugye azt is megbeszéltük, hogy ez azért az iparákhoz is fűződik és kapcsolódik, hiszen hogyha mi egy olyan terméket, szolgáltatást adunk, akkor például, ha nekem egy automosom van, nem biztos, hogy az első, hogy én most végig kereskedjem és ajánlásokat szerezzek mindenáron, mert az nem biztos, hogy olyan gyorsan fog megtérülni, mint hogyha mondjuk ott a környéken körbeviszem a kis plakátjaimat, hát mondjuk inkább reklám szóróanyagaimat, a plakáton nem mindenki sétálgat, nem választási kampány.
2: Hú, de jó, hogy mondtad, eszembe jutott a régi, egy régi eszköz, a szendvics embert, emlékszel rá? Akik itt sétáltak ilyen elől hátul sétáló reklámtáblák voltak.
1: Hú, most inkább egy hotdog jutott eszembe, hogy sétál az utcán, és akkor sarkon meg ott van az étterem.
2: Igen, tehát hogyha mondjuk egy helyi üzleted van, vagy valami fizikailag is amúgy jól megközelíthető, jól látható helyen, amiben egyébként amúgy magától is belebuknak az emberek, mondjuk egy automosót, azt szerintem sokkal könnyebb hirdetni, vagy sokkal könnyebb oda szerintem úgy fel kell becsábítani, mert van egy fizikai megjelenése, ott esetleg azon lehet gondolkodni, hogy a többi automosóval hogy lehetne konkurálni, de mondjuk egy olyan elvont szolgáltatást, mondjuk mit, nagyon sok ember csinál ilyen ezoterikus vagy gyógynövény terápia, vagy nem tudom, csomó olyan dolog, amikhez azért nem olyan könnyű megmutatni, hogy ott mi történik.
1: Igen.
2: Azoknak az embereknek sokkal többet kell fetszölni abba, hogy tényleg őt válasszák, meg eleve el is higgyék, hogy ez kell, hogy tőle kell, hogy ez most kell. De ugye, hogyha automosót üzemeltetsz, akkor tudod, hogy előbb-utóbb ott sok ember meg fog állapítani, hogy koszos az autóm, és be kell hoznom lemosni.
1: És akkor itt sem mindegy, hogy te olyan automosót üzemeltetsz, ahol emberek?
2: Igen, igen. Vagy ő
1: vagy
2: maga.
1: Éppen magadnak
2: mosod, vagy ő igen. Maga, igen. És akkor ezt is lehet ott piackutatsz, hogy ott inkább ilyen árérzékeny emberek laknak, akkor legyen ez egy önkiszolgáló, hogyha meg egy olyan környék, ahol az embernek derogál lemosni vasárnap a kocsiját, akkor legyen az egy ilyen
1: prémium mosás.
2: Attól függ, hogy hol vagy. De mondjuk olyan szolgáltatásnak, amit nehéz megmutatni, és nehéz az embereket elkötelezni, hogy ezt itt és most kell neki megvennie, és főleg tőlem, ott azért sokkal, de sokkal rafináltabbnak kell lenni, és ott sokat segíthet az ajánlás.
1: Meg ott azért már szokták mondani ezt, hogy ott egy ilyen jó kis marketing mix az segíthet abban, hogyha már tényleg kicsit szakmaiságot is vigyünk bele a vonalba, tehát azért meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy neked üzleted van, nem üzleted van, te személyesen tudsz jobban ügyfeleket szerezni, vagy akár az online térben, te használod-e mindkettő vonalat. Nyilván, hogyha én egy automosó vagyok, akkor és jelen vagyok valahol, akkor ez is egy másfajta logika, de aztán ott vannak azok a mosók már, akik jelentkezel online, és mit tudom én, Budapest egész területén kimennek, és lemossák a kocsidat, te ott, ahol a helyben vagy. Lehet, hogy én egy meetingen, tárgyaláson ülök, megmondom, hogy itt 14 órától 15 óra 30-ig itt leszek, a kettő között van időtök, mossátok le, légy szíves, ők megküldenek egy számlát, minden rendben van, működik.
2: Ez egy nagyon jó példa egyébként az ilyen problémaorientált megoldásokra, mert hogyha ez a problémád, hogy egyszerűen nincs olyan idősáv, amikor te fixen ott tudod hagyni, és közben valamit csinál, véletlenül, hogy az ilyen prémium mosók nagyon sokszor plázákban és környékén vannak, mert addig, amíg te ott hagyod az autót, és szorgos kezek gyönyörűvé varázsolják, addig te további dolgokat vásárolhatsz, amikre lehet, hogy tényleg nem lesz szükséged, de hát lett szabad másfél-két órád, és akkor ez a kérdés, hogy a programodhoz igazodtad az automosást, vagy ha már ott vagy és lemosatod, akkor amúgy is veszel. A másik, ami még eszembe jutott erről, amit az előbb mondta, egy ülök a megbeszélésen, és közben gyönyörű lesz az autóm, ez az élmény, hogy nagyon sokszor halljuk ezt, hogy élményt is kell adni az üzlet mellé, hogy ő ott hogy érzi magát, hogyha mondjuk valaki egy autószerelőt keres, akkor van olyan ember, akinek ez bőven elég, hogy gyorsan, viszonylag jó áron és megbízhatóan csinálják meg az autómat, és nekem élményekre semmi szükségem. És van olyan ember, aki meg szeretne ott valahol leülni egy kulturált környezetben megvárni, főleg, hogyha az autószerelő mondjuk most kín van a világ végén, nincs mindenkinek egy plusz egy ember, aki oda-vissza viszi. Tehát attól függ, hogy mik azok a mondjuk így felhasználó problémák, amikre te rá akarsz épülni. Vagy egyáltalán mennyit tudsz ezekről a problémákról.
1: Vagy mennyit akarok.
2: Vagy mennyit akarsz tudni. Tehát mind a kezdővállalkozóknak, mind meg ugye az utazósebes cégeknek mindig azt szokták tanácsolni, hogy mielőtt nagyon sokat költ üzletszerzésre, a legfontosabb, hogy nagyon-nagyon pontosan határozza meg, hogy ő igazából sok-sok ember közül, vagy sok-sok cég közül pontosan kiknek is akar szolgáltatni, és a többit az hagyja figyelmen kívül, hanem próbál egy kicsit fókuszálni, vagy így priorizálni, hogy nem mindenkire lövök, hanem azokra az emberekre, ésper vagy cégekre, akikre ez jellemző.
1: Igen. Talán pont most a napokban, vagy hetekben volt egy ilyen ügyfélbeszélgetésem, ahol szerettek volna fölvenni egy sales-es embert, és megkérdezték, hogy pontosan hogy és miért lehetne, milyen irányba kellene elindulni, és én inkább azt mondtam, hogy mielőtt nagyon beleugrik a közepébe, ahhoz, hogy ő jól tudja, most nyilván nem megyünk bele ilyen szakmai részébe, hogy hogyan mérje vissza, meg mit kéne csinálni, meg hogyan, de az első dolog, amit mondtam, hogy te magad mennyit csináltad eddig? Tudod-e, hogy hogy akarod te a saját termékedet eladni? Te el tudod-e, mi az a szakmai differenciátor, most ezt egy elég fura szóval mondtam, de különbség, amit veled több vagy jobb, vagy különlegesebb vagy, mint a másik fél, és hogyha ez megvan, akkor utána már el tudunk menni ebbe az irányba, hogy jöhet egy kolléga, mert meg tudod neki tanítani, hogy te mivel vagy külön másabb. Hogyha ezt nem tud elmondani, lehet ott bármilyen hideghívód, vagy bármilyen valódi, úgymond értékesítőd, aki végigmegy az ügyfeleken, nem fogja tudni átadni ő sem, ha te sem tudod.
2: Hát ez pontosan így van, és ráadásul nagyon sok, van néhány olyan ügyfelem, akinek az a problémája, hogy vannak kollégái, az is a feladatok, hogy értékesítsenek, sőt, felül értékesítsenek, ugye van ezek a varázsszavak, hogy kereszt értékesít, meg többlet értékesít. Hogyha már valaki kért valamit, akkor vegyen belőle többet, vagy ha valaki akar valamit, akkor vegyen hozzá valami mást is. És ott még jobban le vannak az emberek ugye tapadva azon, hogy nem az alaptermékkel is problémájuk van. Lehet, hogy ők maguk sem hisznek benne, hogy ez amúgy jó, és kényelmetlennek érzik, hogy még mást is rá kell tukmálni az emberre, mert ugye van ez a mondás, hogy jóbornak nem kell cégér, de amúgy de kell. Tehát, hogy ez nem igaz, mert hogyha 15 ezer jóbor áll az asztalon, akkor honnan fogod tudni, hogy melyiket idd meg. Tehát igen, én azt gondolom, hogy kell az üzletszerzéshez a többlet információ, de először az ember próbálja meg, és csinálja végig, aki maga a termék, meg a szolgáltatás.
1: És indítsa is el, tehát, hogy az sem igaz, hogy csinálod egy darabig, és akkor utána ez így már le van tudva, köszönjük szépen, készen van, és mehet. Nem kell mindig egy általánosságban elmondható visszatérőség, nem automatizmus, mert megint egy másik dolog, de hogy állandóan meglegyen ez a rutin, hogy ténylegesen ezt a dolgot úgy csinálom, hogy, és hogyha vannak a szélszeseim, ők mit fognak ebből majd kivenni, hogyan fognak tudni értéket teremteni, bennem is meglegyen az a fajta gondolkodás és lőjük, hogy nekem mire van szükség az ügyfeleimnek, hiszen hogyha egy terméket fejlesztesz, akkor is csak úgy fogsz tudni jól fejleszteni, hogyha megvannak az ügyfél oldali visszajelzések.
2: Egyébként ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy így közeledünk így az adás végéhez, de nem annyira, de már lassan, hogy azt hiszem az a nehéz, hogyha valaki szereti azt a szakmai munkát, amit csinál, és elhatározza, hogy ezt, hogy nem alkalmazott akar lenni, hanem vállalkozó akar lenni, és még mondjuk tegyük fel, van hozzá tőké, ezt szépen elindítja. De az elejétől fogva azt hiszem, nagyon sok minden járulékos teherrel nem számolunk. Például azzal, hogy ezzel utána gyakorlatilag a termékünk értékesítőjévé kell válnunk, hogy a szolgáltatás, tehát muszáj lennünk értékesítő, muszáj lennünk vezető, ugye eddigi adásokban nagyon sokat beszéltünk erről, muszáj csomó dolgot adminisztrálni, olyan dolgokat, amiket abszolút nem látod be, hogy miért van rá szükség. Tehát az a legnehezebb ebben, hogy aki kezdővállalkozó, nem biztos, hogy felméri, és hogyha ezek az adások ahhoz mondjuk hozzá segítik az embereket, hogy legalább ebben a tudtunk segíteni, hogyha valaki vállalkozást akar indítani, akkor ne csak azt lássa, hogy mennyi szabadság jár ezzel, meg hogy ezzel az ember sokkal több pénzt keres, hanem egy csomó olyan plusz feladatot is magára vesz, ami lehet, hogy teljesen idegen a személyiségétől. Nem akart soha vezetni másokat, nem akart termékeket másokra rátukmálni, nem akart egy csomó adminisztrációs terhet magára, de hát mindezekkel számolni kell sajnos, amikor az ember önálló életre keltet egy vállalkozást, vagy beindítja, vagy többekkel együtt csinálja.
1: És ugye ebből a szempontból igaz, amit mondtál az elején, hogy hát milyen jó, a régi időben nem voltak ilyen problémáink, ott ugye nem kellett aggódni az online világért, nem kellett aggódni a... ott más jött, csak ott egyből le is vágták a
2: ott be kell fizetni a tizedet, azt jó napot.
1: Igen, de hogy ott még megvolt az a fajta kicsit szabadságod, meg az a... Igen, itt voltak is. Nem is akartál annyira nagyban gondolkodni mondjuk talán, de volt egy ilyen kellemesebb világérzetet, hogy ott ismerted az összes ügyfeledet, tudtad, hogy ki mire vágyik, és amikor már jött veled szembe, hát olyan, mint hogyha most lemennél mondjuk a Pékségbe, vagy elmennél a kedvenc kávézódba, és nem mondasz semmit, és akkor a szokásosat, ugye? Persze, és azt fogják megcsinálni neked, és hogyha azt nem azt kéred, akkor na mi történt? Már érdeklődnek, hogy minden rendben van-e, merre, hogyan vagy. A mostani világban azért rendesen átalakult minden. Tehát, hogyha megvannak ezek a fajta ügyfél preferenciák, amiket neked a fejből tudod, hogyha bemész valahova, tudod, hogy mit fognak kérni, mit fognak adni, szívesen fogsz visszamenni. Tehát ez is egy ilyen megtartó erőt tud adni. És ez is egy része az üzletszerzésnek, mert üzletet szerezni egyszer könnyű. Megtartani, hosszú távon kifuttatni, az a nehéz, hogy hogyan fogod tudni őt meggyőzni. És pont egy hasonló dologról volt szó, Amerikában, éttermekben mindenki ugye, amikor hirdet csinálják a nagy kampányokat, hogy bejöjjön az étterembe egyszer enni valaki. De ugye ez egy nagyon-nagyon drága folyamat, hiszen ahhoz, hogy oda kerüljön, lehet, hogy egy ügyfélnek a megszerzése X dollárba kerül, nem akarok direkt számokat mondani, és ő elkölt Y dollárt a vacsorán. És onnantól kezdve ez itt vége van, és ott elment, valószínűleg lehet, hogy többet nem is fog visszajönni. Ha nagyon jó volt, akkor lehet, hogy visszajön, de vannak azok, akik azért nem mennek vissza, mert akkor próbáljunk ki egy új helyet. Viszont, hogyha te fölépíted az üzletszerzésedet egy olyan logikára, hogyha idejön az az ember, lehet, hogy adtál neki valami kedvezményt, és ezt amikor hallottam, így teljesen el voltam csodálkozva, hogy ilyen, nem nagyon, én itthon nem láttam még ilyet, hogy bejön az ügyfél. Az embereket ilyen szempontból, hogy új ügyfél vagy régi, már tudják előre, amikor ugye foglalt asztalt, vagy beérkezett, és ott azt hiszem valamilyen színkombináció, hogy ott valami piros valamilyen azt alátét, vagy valami van ott mondjuk egy gyertyánál, akkor tudják, hogy az egy teljesen új ügyfél, és akkor kimegy a főszakás, hogy valamilyen formában valaki, aki ott vezető, akkor azon a pillanatban kimegy és üdvözli, elmondja a lehetőségeket, és amikor már így vége felé tart a beszélgetés, megkérdezik, milyen volt az étel, stb. És adom neki, hogy szeretnénk adni egy ilyen kupont, hogy a következő alkalommal, amikor jönnek, ezt a nem tudom, kacsát kóstolják, mert hogy meg ez mennyire nagyon jó. Nyilván már az első ilyen rendelésnél is javasolnak valamit, hogy erre most ez a kedvezmény van nekik, ők most ez csak ennyibe fog kerülni, és sokkal olcsóbb, mint hogyha másokadik helyen vagy itt, vagy alkalommal. Utána a következőre vissza fogsz menni, hiszen kaptál egy olyan kupon lehetőséget, hogy azt a különleges kacsa ételt te megkóstolhass 30%-kal olcsóbb, vagy bárhogyan is. Utána akkor ott elmondják neked, hogy figyelj, van ez a desszert. Ha legközelebb visszajöttök, akkor itt megint csak egy ilyen 50%-kal a desszert olcsóbb lesz. Nyilván fogsz enni mást is, nem csak a desszert miatt fogsz bemenni, már akkor harmadjára mentél vissza. A harmadik alkalommal mit megkóstoltatnak vele valami. Itt van egy különleges borunk, most láttuk, hogy a desszert is finom volt, múltkor a kacsa is tetszett, és akkor ez alapján egy ilyen 3-4-5 alkalomra visszatérő vendégé varázsolták azt az embert. Na, az már megtérült.
2: Ez az is kell, hogy nagyon határozottan eltökélt, hogy dolgokat ki fogsz számolni. És ezek olyan adatok.
1: Ez egy üzleti döntés.
2: Igen, ugye? Ez egy az üzleti döntés, hogy te nem ex-hasra fogsz üzletpolitikát kitalálni, hanem megpróbálod kiszámolni, hogy egy új ügyfélnek, vagy egy új vendégnek a megszerzése az mennyibe került. Ez ugyanaz, mint a munkaerő megtartás, amiről majd lesz egyszer valamik adásban szó, hogy sokkal drágább az, hogyha mindig újabb meg újabb munkaerőt kell behúzni a cégbe, mint az, hogy a meglévőt megtartani. Tehát sokkal egyszerűbb és olcsóbb, és ezt is ki lehet számolni, mondjuk valakinek kedvezményt adni, mint az egy új vendégre eső összes marketing költséget viselni.
1: Igen, és ugye ez a logika alapján mondhatjuk, hogy ez a régi modell szerint ott is a bizalomszerzés volt az első és legfontosabb, mert ott te elmentél a szomszéd faluba, vagy éppen a szomszéd utcába, és ott az adott szolgáltatást megkaptad bizalmi alapon. A mai modern világban is szerintem ez a digitális térben is kell egyfajta bizalom, mert ha te nem bízol abban, nem bízol a weboldalában, nem bízol a hirdetésében, a személy nem szimpatikus, vagy valami nem stimmel, akkor ott sem fog működni. Tehát ugyanazok a metódusok, ugyanazok a receptek maradtak meg, csak az eszközök változtak hozzá, vagy bővültek ki.
2: Na, az például egy nagyon érvényes eszköznek tartom, amit például az ilyen szálláshelyek működtetnek, hogy lefoglalsz egy szállást, és akkor a szállásról egy csomó véleményt el tudsz olvasni, mert ott tényleg úgy van kitalálva a pontozásos rendszer. Én mindig szoktam visszajelzést adni minden egyes utazásomról, nem feltétlenül a helynek, hanem a következő utasnak.
1: Nem volt jó a vendég.
2: Igen, hogy én mindig nagyon lelkiismeretesen kitöltöm, mert hogy pont a bizalom vagy nem bizalom építése, hogyha valaki, mert voltam egy szálláson, és az ott nem tetszett, és pontosan meg tudom mondani, hogy miért nem, akkor ez a következő vendégnek segíti a döntését, illetve
1: ha
2: ad egy visszajelzést.
1: Akkor igen, ha nem, akkor nem.
2: Hát igen, megad egy visszajelzést a szállásnak, és akkor persze vannak ilyen arrogáns szolgáltatók, akik odajönnek, és minden egyes kommentre azonnal kijavítanak téged. Volt régen egyébként egy nagyon jó blog, az volt a neve, hogy a Tékozló Homár. Nagyon szerettem. Én onnan egyébként vadásztam is ügyfélszolgálati tréningre jelölteket. Az egy nagyon jó blog volt. Ott ugye ez egy ügyfél panasz kezelő blog volt, ahol mindenki írhatta névvel, hogy bementem oda, ott ez velem ez történt, és akkor persze a hozzászólók osztották nagyon sokszor a posztolókat, de egy idő után a cégek rászoktak arra, hogy lecsekkolják, hogy rajta vannak-e a homáron, ugye ott le lehetett gyűjteni, uh-huh. hogy milyen cégek. Én is sokszor csináltam ilyet, hogy felmentem a keresőbe, beírtam azt a céget, amit kinéztem magamnak, és úgy hívtam fel őket, hogy elnézést, itt olvasom ezt a Tékozló Homáron, és 28-an jelezték azt, hogy nem volt megfelelő az ügyfélszolgálati eljárás, hogy esetleg nem gondolkodtak azon, hogy szívesen megmutatjuk, hogy mi, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: És látod, már is megfordítottad, amit beszéltünk, azt mondja, hogy a hideg hívás is lehet egy érték, hiszen
2: már okay.
1: ott már megvolt, de az, hogy én éppenséggel, nem tudom, tök random, nem is biztosítási időszak kellős közepén, persze. csak így random fölhívnak, vagy hogy akarok-e még egy bankszámlát?
2: Nem akarok, igen. Hát pont én egyébként
1: bankszámlát
2: pont ezért,
1: akarnék, tudod?
2: Ezért hiszek ebben, mert volt két olyan cég is, aki tőlem tudta meg, hogy létezik ez a blog. És annyira hálásak voltak, mert ugye az, hogy egy akkor még, ez nagyon nagy szó volt, hogy napi 55-65 ezer megtekintése volt egy-egy posztnak, ez abban az időben, egy 15-20 évvel ezelőtt, ez iszonyatosan kúrens dolog volt, hogy valaki ilyen tud generálni. Nem tudom, miért szűnt meg, nagyon sajnálom, lehet, hogy már nincs rá olyan igény. De volt olyan cég, aki nem is hallott erről a blogról, és nagyon hálás volt, hogy jeleztem, hiszen ez azt jelenti, hogy naponta több tízezer ember hallott rosszat a cégéről, és ő nem tudta.
1: És azt elég egyszer.
2: Igen, és ezt nem tudta, hogy ez létezik, és akkor utána gyakorlatilag erre ráépítettek egy kommunikációs csapatot, és nagyon komolyan vették ezeket a kritikákat, mert ilyenkor nyilván nem az a megfelelő, hogy odamész és leoltod az összes embert, mert teljesen mindegy, hogy kinek van igaza. A lényeg az, hogy aki a vásárlókból él, annak foglalkoznia kell ezzel.
1: És így nagyjából a mai napunk vége felé érve azért elmondhatjuk, hogy megint egy tartalmas témát nyitottunk ki, rengeteg minden kerülhetett elő, és nem az volt a célunk most, hogy itt megszakértsük a világot, hanem ténylegesen egy elméleti vagy egy gondolati síkon elindítsunk emberekben, vállalkozásokban, vállalkozókban egy gondolatot, hogy a régi idők meg a mostani idők is mennyire hasonlóak, és hogy mennyire fontos ez a bizalom, meg a hírnév, a kapcsolati háló, meg a következetesség, nem csak a minőségben, hanem akár a kommunikációban is, és igazából nem nagyon változott a régihez képest semmi, csak
2: igen,
1: átalakult.
2: Nekem az volt a mai adásra egy kicsit a célom, hogy bizonyos eszközöket varástalanítsak, mert indokolatlanul tartanak emberek különböző üzletszerzési megoldásoktól. Nagyon sokszor járhat olyan gondolat a fejükben, hogy valami csodaszer, vagy az, hogy na, az nem működik. És azt gondolom, hogy ma tényleg fontos, hogy mindenki mindenféléket kipróbáljon, és az ízlése és az üzleti modellje alapján megtalálja azt a két-három üzletszerzési módszert, ami neki személyesen jól áll, ami az ő cégének megfelelő, és ami anyagilag is rentábilis, és ami ezt szívesen adja a nevét, hogyha az ő nevében így keresik meg a leendő ügyfeleiket.
1: Úgyhogy köszönjük szépen a ma esti figyelmeteket is, ma esti figyelmet is, és biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is lesznek még erről a témáról szók. Az is lehet, hogy jövő héten még egy kicsit folytatjuk ezt a témát, úgyhogy váltsatok sávot óvatosan, legyen mindenki biztonságban, és egy sikeres, szép napot kívánunk.
2: Jó estét kívánok mindenkinek én is.
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.
2: Kezemből

0: Erre emlékszel?
1: 200 éve született Petőfi Sándor, 100 éve pedig Horst Tappert, azaz Derik.
2: Oktarésznye.hu 2023-ban is.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: Yeah, it's the Audio Brothers coming back at your ass for the 9-4. For all you motherfuckers who didn't know, we come.

0: Van rajtad sapka?
1: Pogtarisznya.hu.
0: Nincs rajtad sapka?
1: Pogtarisznya.hu.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Van rajtad sapka?
1: Pogtarisznye.hu.
0: Nincs rajtad sapka?
1: Pogtarisznye.hu.
0: Nincs rajtad sapka?
1: Pogtarisznye.hu.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com/poptarisznó

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hallgasson minket a poptarisznya.hu oldalon.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: aktarizna.hu.
1: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. Yeah, my player. Do that, Pedro.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.